0: Erről van szó, rohanunk a szívünk után.
1: Bizony.
0: Gitano, Kökény, Dr. Béres.
1: És a Körtész.
2: Ez a Megafon.
3: Megafon.

0: Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Rausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatálya rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangulag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Hatalmas öröm és felszabadulás tapasztalható az április 12-i választás után Tölgyesi Péter szerint Magyarországon, aki szerint ilyen nagyon rég nem volt a magyar történelemben. Tölgyesi szerint jelenleg 1,2, illetve 1,5 millió szavazója van a Fidesznek, és csupán 1 millió szavazónál Isten király Orbán Viktor. Ezzel sokáig el lehet hajózni, de a késői MDF és az MSZP-re utalva az elemző úgy gondolja, hogy ennek túl sok értelme nincs. Szerinte összecsuklott az Orbán mítosz, és Tölgyesi szerint látszott, hogy az átadás átvételnél a korábbi miniszterek mennyire kisgyerekként vergődnek, miközben Magyar Péter alázta őket. Elfogta Budapesten egy jordániai származású férfit, aki a gyanú szerint hitelkártya csalásokkal óriási összegekkel húzta le a színészt Johnny Deppet. Mint kiderült, a jordániai férfi 2024. januárja és 2025. decembere között 220 millió forintnyi dollárért költött különféle weboldalakon a színész adatait használva. A nyomozók a vásárlásokhoz használt IP címek és e-mailek alapján kiderítették, hogy a tettes Magyarországról követte el a csalásokat. Találtak egy magyar telefonszámot is, amelyen keresztül végül eljutottak abba az angyalföldi albérletbe, ahol a 27 éves jordániai származású férfi lakott.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatállyal rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangúlag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Hatalmas öröm és felszabadulás tapasztalható az április 12-i választás után Tölgyesi Péter szerint Magyarországon, ki szerint ilyen nagyon rég nem volt a magyar történelemben. Tölgyesi szerint jelenleg 1,2, illetve 1,5 millió szavazója van a Fidesznek, és csupán 1 millió szavazónál Isten király Orbán Viktor. Ezzel sokáig el lehet hajózni, de a késői MDF és az MSZP-re utalva az elemző úgy gondolja, hogy ennek túl sok értelme nincs. Szerinte összecsuklott az Orbán mítosz, és Tölgyesi szerint látszott, hogy az átadás átvételnél a korábbi miniszterek mennyire kisgyerekként vergődnek, miközben Magyar Péter alázta őket. Elfogta Budapesten egy jordániai származású férfit, aki a gyanú szerint hitelkártya csalásokkal óriási összegekkel húzta le a színészt Johnny Deppet. Mint kiderült, a jordániai férfi 2024. januárja és 2025. decemberre között 220 millió forintnyi dollárért költött különféle weboldalakon a színész adatait használva. A nyomozók a vásárlásokhoz használt IP címek és e-mailek alapján kiderítették, hogy a tettes Magyarországról követte el a csalásokat. Találtak egy magyar telefonszámot is, amelyen keresztül végül eljutottak abba az angyalföldi albérletbe, ahol a 27 éves jordániai származású férfi lakott.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. május 19-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Rosta Zoltán, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselője szerint felmerül a gyanú, hogy a város által támogatott civil szervezetek között három olyan is van, amelyek további finanszírozása aggályos lehet, közölte a várost vezető grémium ülésén. Rosta bejelentette, tételesen nézte át a legutóbb megítélt 2025. évi civil támogatások felhasználását, amelyben a Harmónia kórus szabálytalanul 2024-es számlákat is csatolt. A Váci NKSE 30 millió forintot kapott, aminek egy részét a támogatási szerződés megkötése előtt dátumozott számlákkal számolta el. A sportegyesület esetében Rosta szerint az is figyelemre méltó, hogy több mint 15 milliót költöttek a Porsche Hungária részére autó leasing díjbiztosítására. A képviselő úgy vélte, a támogatások esetében nem elsődleges szándék, hogy bármelyik civil szervezetnél az autók leasing díjára költsék el a közpénzt. Hozzátette, az ő szándéka az, hogy a váci sportolás legyen támogatott, ne a sportegyesület autója. Rosta Zoltánt, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselőjét hallják.
3: Úgy gondolom, hogy amikor ezekről a támogatásokról döntöttünk, akkor nem feltétlenül az volt az elsődleges szándék, hogy bármelyik sportegyesület, vagy bármelyik támogatott részére, mondjuk a Porsche Hungáriától leasingelt, vagy vásárolt autók leasingdíjait, vagy részleteit kívánja az önkormányzat finanszírozni, hanem olyan tevékenységet kívántunk finanszírozni, legalábbis én, amikor igen nyomtam, akkor ez volt a szándékom, ami ezeknek a szervezeteknek a tényleges olyan jellegű működését szolgálja, ami elsősorban a váci sport közvetlen céljaira vonatkozik, utánpótlás, fejlesztés, stb. Tehát azért, mert a vezetők ilyen-olyan autókkal közlekednek, nem gondolom, hogy ezt nekünk támogatni kellene, de ez csak az én véleményem.
0: Semmit sem kell csinálni a természettel, amit eddig mégis csinált, azt később megbánta, fogalmazott dr. Gyulai Iván ökológus a Kismarosi Dunakanyar kisközösség összejövetelén. A szakértő szerint számára is hihetetlen, hogy az ökológia valóban működő szisztéma, amelyben a növényvédelmet maga a természet biztosítja. Előadásában hangsúlyozta, az ember feladata a kertben az, hogy a talaj, a hőmérséklet és a nedvesség adottságainak figyelembe vételével válassza ki a megfelelő növényfajtákat, amelyet a biodiverzitás elve szerint alakítson. Ekkor a növények önvédelmi reakciót indítanak. A rossz választás eredménye, hogy stresszelni fognak a növények, megbetegednek és elhalnak, ezért lényeges a biodiverzitás megteremtése és fenntartása. Dr. Gyulai Iván ökológust hallják.
4: Hát miért betegszik meg a fa, mert stresszel? Tehát, hogyha túl melege van, túl kevés csapadékot kap, ugye nyilván nem érzi jól magát, hogy mi sem, akkor elkezdünk stresszelni, akkor elkezdünk beteget. Tehát ez tulajdonképpen ez a mi felelősségünk, illetve hát ha már egyszer ugye tönkretettük a talajt évtizedeken, évszázadokon keresztül, akkor valamit végre tenni kéne a talaj javítás érdekében is. Ugye a védelemnek, és ez megint csak rajtam múl, kétféle választási lehetősége van, vagy társítom a növényeket, és megpróbálom kihasználni az abban rejlő lehetőségeket, vagy a káosz.
0: 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Neubauer Rudolfot, Kismaros polgármesterét hallják.
5: Ez azt jelenti, hogy a pályázathoz több előleget kaptunk, mint amennyi a közbeszerzés eredményeképpen elköltöttünk. Tehát egyszerűen takarékosan végeztük a pályázati munkát, és ez egy alapvető szabály minden pályázat. Hogyha kevesebb pénzből valósítjuk meg, akkor a maradékot vissza kell fizetni. Tehát ez nem marad itt nálunk szabadon felhasználható forrásként. Éppen ezért nem terveztünk rá semmilyen egyéb költséget, és ezért volt az, hogy a technikai átvezetést követően egyéb forrásoktól nem lett a pénz elvonva. De ezt egyébként eleve leszögezte gazdasági vezető úr. Tehát az, hogy most 3,5 millió forintot visszafizetünk, az nem azt jelenti, hogy valamit elrontottunk, és most ennyivel megrövidítettük a falut, hanem azt jelenti, hogy olcsóbb lett a pályázat megvalósítása, mint amennyi pénzt kaptunk rá, és ezt a többlet pénzt, mivel nem használtuk fel a pályázat keretén belül, egy idő után visszakérte a kincstár. És ez lehet egyébként, hogy már egy 1,5-2 évvel ezelőtti döntés, de most kérte a magyar kincstár. Tehát ez a pénz, ez eddig itt volt.
0: Önkéntes véradók segítségét várja a Magyar Vörös Kereszt. Közleményük szerint most ismét nagy szükség van az egészségügyben a vérellátás pótlására, amelyhez bárki hozzájárulhat a szervezett véradások keretében, Nógrád vármegye több helyszínén is. Holnap Bátony terenyén az Adi Művelődési Házban 13 és 17 óra között, szerdán pedig Balassagyarmaton két helyen is várják az önkénteseket. Balassagyarmaton a polgármesteri hivatalban 12:30 és délután 14:30 között, míg a bölcsödében délután 16:30 és 17:30 között dolgoznak a Vörös Kereszt munkatársai. A szervezők kérik, hogy a véradásra érkezők személyigazolványt, tajkártyát és lakcímkártyát is vigyenek magukkal. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a véradás előtt fontos a megfelelő folyadékfogyasztás és az étkezés. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Az NB1B és férfi kézilabda bajnokságban szereplő Salgó-Tarján csapata legutóbb döntetlent játszott a PTE Peac ellen, így nem tudott előrébb lépni a bajnoki táblázatban. A 16 csapatos küzdelemben most a 13. helyen állnak, következő ellenfelük a Veszprémi kézilabda KFT kárdája lesz.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
1: Közlekedés.
0: Ma napközben a 21-es úton Bátony terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szó.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. május 19-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Rosta Zoltán, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselője szerint felmerül a gyanú, hogy a város által támogatott civil szervezetek között három olyan is van, amelyek további finanszírozása aggályos lehet, közölte a várost vezető grémium ülésén. Rosta bejelentette, tételesen nézte át a legutóbb megítélt 2025. évi civil támogatások felhasználását, amelyben a Harmónia kórus szabálytalanul 2024-es számlákat is csatolt. A Váci NKSE 30 millió forintot kapott, aminek egy részét a támogatási szerződés megkötése előtt dátumozott számlákkal számolta el. A sportegyesület esetében Rosta szerint az is figyelemre méltó, hogy több mint 15 milliót költöttek a Porsche Hungária részére autó-leasing díjbiztosítására. A képviselő úgy vélte, a támogatások esetében nem elsődleges szándék, hogy bármelyik civil szervezetnél az autók leasing díjára költsék el a közpénzt. Hozzátette, az ő szándéka az, hogy a váci sportolás legyen támogatott, ne a sportegyesület autója. Rosta Zoltánt, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselőjét hallják.
3: Úgy gondolom, hogy amikor ezekről a támogatásokról döntöttünk, akkor nem feltétlenül az volt az elsődleges szándék, hogy bármelyik sportegyesület, vagy bármelyik támogatott részére, mondjuk a Porsche Hungáriától leasingelt, vagy vásárolt autók leasingdíjait, vagy részleteit kívánja az önkormányzat finanszírozni, hanem olyan tevékenységet kívántunk finanszírozni, legalábbis én, amikor igen nyomtam, akkor ez volt a szándékom, ami ezeknek a szervezeteknek a tényleges olyan jellegű működését szolgálja, ami elsősorban a váci sport közvetlen céljaira vonatkozik, utánpótlás, fejlesztés, stb. Tehát azért, mert a vezetők ilyen-olyan autókkal közlekednek, nem gondolom, hogy ezt nekünk támogatni kellene, de ez csak az én véleményem.
0: Semmit sem kell csinálni a természettel, amit eddig mégis csinált, azt később megbánta, fogalmazott dr. Gyulai Iván ökológus a kismarosi Dunakanyar kisközösség összejövetelén. A szakértő szerint számára is hihetetlen, hogy az ökológia valóban működő szisztéma, amelyben a növényvédelmet maga a természet biztosítja. Előadásában hangsúlyozta, az ember feladata a kertben az, hogy a talaj, a hőmérséklet és a nedvesség adottságainak figyelembe vételével válassza ki a megfelelő növényfajtákat, amelyet a biodiverzitás elve szerint alakítson. Ekkor a növények önvédelmi reakciót indítanak. A rossz választás eredménye, hogy stresszelni fognak a növények, megbetegednek és elhalnak, ezért lényeges a biodiverzitás megteremtése és fenntartása. Dr. Gyulai Iván ökológust hallják.
4: Hát miért betegszik meg a fa, mert stresszel? Tehát, hogyha túl melege van, túl kevés csapadékot kap, ugye nyilván nem érzi jól magát, hogy mi sem, akkor elkezdünk stresszelni, akkor elkezdünk beteged. Tehát ez tulajdonképpen ez a mi felelősségünk, illetve hát ha már egyszer ugye tönkretettük a talajt évtizedeken, évszázadokon keresztül, akkor valamit végre tenni kéne a talaj javítás érdekében is. Ugye a védelemnek, és ez megint csak rajta múl, kétféle választási lehetősége van, vagy társítom a növényeket, és megpróbálom kihasználni az abban rejlő lehetőségeket, vagy a káosz.
0: 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Neubauer Rudolfot, Kismaros polgármesterét hallják.
5: Ez azt jelenti, hogy a pályázathoz több előleget kaptunk, mint amennyit a közbeszerzés eredményeképpen elköltöttünk. Tehát egyszerűen takarékosan végeztük a pályázati munkát, és ez egy alapvető szabály minden pályázat. Hogyha kevesebb pénzből valósítjuk meg, akkor a maradékot vissza kell fizetni. Tehát ez nem marad itt nálunk szabadon felhasználható forrásként. Éppen ezért nem terveztünk rá semmilyen egyéb költséget, és ezért volt az, hogy a technikai átvezetést követően egyéb forrásoktól nem lett a pénz elvonva. De ezt egyébként eleve leszögezte gazdasági vezető úr. Tehát az, hogy most 3,5 millió forintot visszafizetünk, az nem azt jelenti, hogy valamit elrontottunk, és most ennyivel megrövidítettük a falut, hanem azt jelenti, hogy olcsóbb lett a pályázat megvalósítása, mint amennyi pénzt kaptunk rá, és ezt a többletpénzt, mivel nem használtuk fel a pályázat keretén belül, egy idő után visszakérte a kincstár. És ez lehet egyébként, hogy már egy 1,5-2 évvel ezelőtti döntés, de most kérte a magyar kincstár. Tehát ez a pénz, ez eddig itt volt.
0: Önkéntes véradók segítségét várja a Magyar Vöröskereszt. Közleményük szerint most ismét nagy szükség van az egészségügyben a vérellátás pótlására, amelyhez bárki hozzájárulhat a szervezett véradások keretében, Nógrád vármegye több helyszínén is. Holnap Bátony terenyén az Adi Művelődési Házban 13 és 17 óra között, szerdán pedig Balassagyarmaton két helyen is várják az önkénteseket. Balassagyarmaton a polgármesteri hivatalban 12:30 és délután 14:30 között, míg a bölcsödében délután 16:30 és 17:30 között dolgoznak a Vöröskereszt munkatársai. A szervezők kérik, hogy a véradásra érkezők személyigazolványt, tajkártyát és lakcímkártyát is vigyenek magukkal. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a véradás előtt fontos a megfelelő folyadékfogyasztás és az étkezés. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Az NB1B és férfi kézilabda bajnokságban szereplő Salgó-Tarján csapata legutóbb döntetlent játszott a PTE Peac ellen, így nem tudott előrébb lépni a bajnoki táblázatban. A 16 csapatos küzdelemben most a 13. helyen állnak, következő ellenfelük a Veszprémi kézilabda KFT gárdája lesz.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
1: Közlekedés.
0: Ma napközben a 21-es úton Bátony terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
6: Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, megafonisták. Üdvözlünk minden hallgatót, elmúlt 6 óra héttel, úgyhogy indulunk. Szép keddet. Oli csak Ádámot halljátok. Karvaj Sanyival ébresztelek benneteket. Sanyikám, jó reggelt.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Hát május 19-e, kedd van, és nagy nap a mai számunkra, uraim, ugyanis férfi nap a mai Magyarországon. Nem tudom, hogy tudtátok-e.
6: Nem. De jó, örülünk neki. Éljen!
7: De így van, köszöntünk minden úriembert nagy szeretettel, na meg a tűzi játék napja is ma van egyébként, és hát persze ilyenkor is vannak névnaposok, ilyenek az Ivo, a Milán, Alvin, Buda, Celestin, Dukász és Milton, valamint Vulkán!
6: Wow!
7: Úgyhogy sok boldogságot az ünnepelteknek, Isten értessen bennünket, férfiakat, persze a hölgyeket is, csók nekik, nagy szeretettel kész csókomat küldöm, így az ételen keresztül.
6: Így van, úgyhogy nekiindulunk a mai napnak, köszöntünk tényleg mindenkit, és kösz, hogy itt vagytok. Lesz egy Széchenyi, meg egy Balassagyarmati témánk. Jó, a Széchenyi téma az egy picit komoly, mégpedig arról fogunk majd beszélgetni, hogy gyakorlatilag megszűnjük részesült a közművelődési cég Széchenyben. Egy fontos önkormányzati döntés született, nem is olyan régen, mert hogy a képviselőtestület a város költségvetésének alakulását figyelembe véve úgy határozott, hogy megszünteti a saját tulajdonú közművelődési non-profit gazdasági társaságát. Ez mit jelent pontosan? Erről beszélgettünk majd Onodi Kornéllal, mert Kornél az, aki meg egyébként fogja vinni tovább gyakorlatilag a város közművelődését, de hogy hogyan és milyen keretek között, na erről beszélgetünk majd vele 7 óra után, ez az egyik témánk. A másik pedig, ahogy mondtam, Balassa Gyarmat, és hát mindig nyomon követjük a mi csokoládé mesterünket, professzorunkat, zseninket, Mészáros Gábort, aki hát brutális csokoládékat készít, és most nem is olyan régen Bordóban volt, egy ilyen nemzetközi International Chocolate Awards európai elődöntőjén, és hát megint díjeső volt, úgyhogy beszámol arról, hogy hát pontosan mit is, miket is kaptak,
7: nem,
6: és
7: nem, hogy tesztelhetjük is a készítményét.
6: Hát mi ezt szoktuk, ezt...
7: Hát ti!
6: Hát, Sanyi, gyere! Na, mit mondjak erre? Gyere le gyáról, vagy honnan, Budapestről most már. Gyere le! Na, úgyhogy így állunk össze. Igen, úgyhogy kezdjük is el a reggelt, a Megaslágerek itt vannak veletek, úgyhogy indulunk.

születésnapossal folytatjuk a kedreggeli zenei rovatunkat, mégpedig azért, mert hát ez így van jól. 1949-ben a mai napon születik Dusty Hill, ő nem más, mint a ZZ Top basszusgitárossal, szegényként már egyébként nincs velünk, 21-ben hunyt el. Azaz, úgyhogy egy picit beszélgetünk az Eliminator lemezről, amit egyébként sokan 81-es lemeznek mondanak, de valójában 83-ban jelent meg, viszont ugye 81 körül már elkezdett a banda ezen dolgozni, úgyhogy az indító nóta, a Gimme All Your Lovin' szól itt most a reggelben, és egy-két érdekesség jön a lemezzel kapcsolatban.

0: ez az, így kell indulni egy kedd reggelnek.
1: Erre az még az én szemem is kinyílik, pedig tudod, hogy csukva van.
0: Igen, tudom. Pont ezért mondom neked, hogy fontos az album borítója, meg a lemez címe, mert egy ikonikus piros autó van a lemez borítón, egy 1933-as régi kupé, amit Eliminator-nek hívtak, és az autó akkora kultuszt teremtett, hogy később turné kellékek, videoklip, sztárok, meg ilyen merch jelképek is lettek belőle, úgyhogy ha már a szemben nyitva volt, Sanyika, képzeld, hogy ilyen tűzpiros régi 1933-as kupé van a lemez borítón. Ez az Eliminator. Így van, 81-es, vagy a 83-as lemez az egy fontos mérföldkő volt, mert hogy ugye főleg bluesrockot játszott korábban az ZZ Top, viszont itt már bekeverték a texasi boogie-t a szintikkel, dobgépekkel, és ez sok régi rajongót meglepett, viszont ugye a mainstream közösség az imádta, lett belőle 3 MTV-s láger, non-stop tolták a hozzá kapcsolódó klippeket, és a klipekben szereplő 3 csajszí, az ZZ Top Girls-ként emlegetett 3 modell, szinte ugyanolyan híresek lettek, mint maga a zenekar, úgyhogy egy picit ezzel a lemezzel rádióbarátabb lett a banda.

Ugye azt neked is mondom, Sanika, hogy ugye itt az volt egy ilyen, igen, volt egy imázs ennek a triónak, mert hogy ugye a basszusgitáros meg a gitárosnak is baromira hosszú szakála volt, tehát ilyen tökigérő szakál, ő szakál. Aha, akkor. Viszont érdekes, hogy ugye a dobost úgy hívják, hogy Frank Bird, ugye a Bird a szakállat jelent angolul, ő pedig nem volt hosszú szakálas, vagy nem hosszú szakálas, tehát hogy nagyon érdekes kis fricsi volt benne, mert hogy volt két nagy szakálas ember, viszont akinek az volt a vezetékneve, hogy szakál, annak nem volt szakála. Na, több mint 10 millió példányban ment el a lemez az USA-ban, úgyhogy gyémánt státuszt kapott, és ugye bár ilyen a rádiós, vagy rádióbarátabb lett a sztori. A szanda hangzás az nagyon-nagyon komoly, mert hogy ugye Billy Gibbons több száz gitárt és erősítőt próbált ki a felvételek során, hogy megtalálja ezt a zsíros texasi hangzást. Ami egyébként egy alapvetés szerintem, úgyhogy tessék meghallgatni a lemezt, iszonyat jó, ezzel a nótával kezdődik az album, ami abszolút felpörget szerintem benneteket.

0: Mi minden történt május 19-én? Ez egy fontos kérdés. Ugye ezt ilyenkor mindig megtaglaljuk, úgyhogy egy-két, igen,
1: érdekesség.
0: Születésnap, érdekesség, ilyesmi azért ez itt is van. Úgyhogy nézzük. Egyrészt itt van nekünk Sir Nicholas George Winton. Ő 1909-ben született. Gondolom nem sokat mond a neve, neked nem. Sem. Nekem sem. Szerintem a legtöbb hallgatónak sem. A második világháború alatt a náci megszállás alatt álló Csehszlovákiából mentette ki a gyerekeket Angliába. Elég komoly sztoria az, ami az ő nevéhez fűződik, és a háború után nem beszélt a tetteiről. Még 1988-ban a felesége megtalálta a naplójegyzeteit, tehát még az asszony sem tudta, hogy ezt mit csinált az ember, és ezek alapján a BBC megkereste azokat, akiket ő mentett meg, és ezt követően aztán az egész sztoria az ugye kvázi idézőjelesen lelepleződött, és aztán Nobel békedíjra is jelölték, második Erzsébet lovaggá is ütötte, tehát egy nagy sztori kerekedett belőle.
1: De jó ember.
0: Nem is gondoltam, nem is hallottam erről. Tehát oké, hogy tudod, a Schindler listája, meg ugye ott Schindlernek a dolgai, így van, de hát Sir Nicholas George Wintonról én sem tudtam nagyon sokat, úgyhogy erről azért érdemes volt a mai napot illetően tudni. Bubik István 68 éves lenne szegényként. Ha valakinek nem mond, ugye amellett, hogy színész volt, ugye szinkron színész is volt, és ugye amellett, hogy igen, tehát ugye nem hiszem, hogy egyből bepattan a hang, hogyha jól emlékszem, akkor Forrest Gumpban ugye Tom Hanks
1: igen,
0: volt,
1: igen.
0: Akinek ugye a hangját ugye ő kölcsönözte magyarul, tehát egy iszonyatosan jó hang, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy tudtunk erről beszélni. És aztán még itt van 2005, mert ugye mai napon bemutatják a Csillagok háborúja a harmadik részét, a Szitek bosszúját, amelyet ugye George Lucas írt és rendezett, és hát igen, ideget is kapott, meleget is kapott az a rész, amikor ugye végül Anakin Skywalker Darth Vader-re változott, de ez már a múlt, tekintsünk előre. Vagyis hát nem, mert hogy előttünk egy régi dolgadót, hogy megnézzük, hogy mit tartalmaz a mai cikkünk.
2: Megspace, Megspace, vissza az időben.
0: Nézzük akkor, hogy milyen cikket is hoztunk már, ezt egymás között most átbeszéljük, Gere Józsink az nincsen most egy pár napig. 1986. május 19-ei cikk van előttünk, szolgáltatóház épül Balassagyarmaton. Ez a cikk, és ez a címe, már végeztek a külső festéssel is, most a belső szerelési szakipari munkákon dolgoznak a Palócvárosban, a Tököli utcában épülő szolgáltatóházban. 12 helyi kisiparos műhelyépítő szövetkezetet alakított, és a kétszintes épületet döntő többségében saját erőből, kisiparos kölcsönből, valamint a megyei tanács szolgáltatás fejlesztési alapjából átutalt 600 ezer forintból építik meg. Lesz itt műhelye cipésznek, férfi és női fodrásznak, háztartási gépszerelőnek, kozmetikusnak és másoknak. A szövetkezők számára ez az épület mintegy 3 millió forintba kerül majd, sokat spóroltak idézőjelesen azon, hogy maguk dolgoztak a falak felhúzásán. A tervek szerint júliusban nyitnak a kis műhelyek, javítva a szolgáltatások színvonalát Balassagyarmaton is.
1: Na,
0: gyerekek!
1: Tudod, mi jutott eszembe?
0: Mondd!
1: Hát, hogy el voltunk ájulva, amikor, bocsánat, de megyünk befelé Vác felől, ott a Váci úton, amikor megépült az első ilyen pláza, ugye?
0: Ó, hát emlékszem család szempontjából, hogy itt az napi kirándulás volt oda plázázni, hát a Váci úton.
1: Az, mert mindenki szétnézett, mászkált is, hogy egy helyen minden. Hát ez a gyerekek, már akkor 1986-ban Balassagyarmaton meg
0: volt. Egy pláza. Igen. Én sejtem, hogy akkor ez melyik lehet, de Tökörében csak egy ilyen kétszintes van, kvázi a főútnak a sarkához közel, szintén egyébként ott is most különféle hát ilyen butikok vannak benne, meg talán ott is van benne fodrászat, meg ilyesmi. Szerintem ez az épület lehet, valaki cáfolja, vagy erősítse meg, hogyha tévedek, de klassz lehetett, tényleg az, hogy oda mész, és akkor minden úgy egy helyen van, ez már ilyen félig ilyen.
1: Ez szűnt meg?
0: Hát nem tudom, az nem szűn meg, tehát hogy az épület ez, hogyha erről van szó, mint én gondolok, hát ott van.
1: Nyugodtan Gyarmat pláza, érted?
0: Ez nem akkora nagy, tehát hogy ne úgy képzeld el ezt, mint egy ilyen, nem tudom én.
1: Egy helyen van minden áldás.

0: Hát, hogy most mennyire
1: a
0: van...
1: A funkciója ugyanaz.
0: Tele. Azt mondja, műszaki cikkeket is lehetett kapni, butikok vannak most benne, mondom, talán fodrászat, a főső részen ott egy fröccsölde is volt, ott lehetett fröccsöt inni, ott azt mondom, a Ákosék csinálták, hát, ott egyik ismerősömban.
2: A is tudnak a kis plázat.
0: Igen, cicek. Hogy mennyire
2: most van... leülnek, kajálnak, isznak, esznek, kávézgatnak.
0: Igen, hogy mennyire van ki, azt nem tudom, hogy ilyen ember lehetne, hogy egységes képet lehetne csinálni, mert hogy nem tudom én, tehát még ilyen régi, nagyon régi, tehát még ilyen 90-es évekbeli ilyen plakát, vagy ilyen ragaszt, ilyen kirakat ragasztmányok, betűk vannak ilyen régi stílusban talán, tehát hogy hozza meg itt ezt a 90-es évek környékét. Meg lehetne csinálni szépre, és akkor az tényleg azért egy ilyen domináns épülete lehetne a Tölködő utcának. Na megnézem, hogyha arra járok ma, Sanyika.
1: Jó,
0: oké, na megyünk tovább, és akkor a hetes hírekkel folytatjuk mindjárt a zenék után. Maradjatok velünk!

0: Blackspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
5: Építkezik? Felújít? Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
7: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Minden hónapban óriási akciók a Balassa

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Grogu, most!
4: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
5: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
6: Ez az igaz út.
7: Star Wars, a Mandalóri és Grogu a mozikban.
1: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
9: Reklámot hallottak.
10: 7 óra van.
9: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Rosta Zoltán, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselője szerint felmerül a gyanú, hogy a város által támogatott civil szervezetek között három olyan is van, amelyek további finanszírozása aggályos lehet, közölte a várost vezető grémium ülésén. Rosta bejelentette, tételesen nézte át a legutóbb megítélt 2025. évi civil támogatások felhasználását, amelyben a Harmónia kórus szabálytalanul 2024-es számlákat is csatolt. A Váci NKSE 30 millió forintot kapott, aminek egy részét a támogatási szerződés megkötése előtt dátumozott számlákkal számolta el. A sportegyesület esetében Rosta szerint az is figyelemre méltó, hogy több mint 15 milliót költöttek a Porsche Hungária részére autó leasing díjbiztosítására. A képviselő úgy vélte, a támogatások esetében nem elsődleges szándék, hogy bármelyik civil szervezetnél az autók leasing díjára költsék el a közpénzt. Hozzátette, az ő szándéka az, hogy a váci sportolás legyen támogatott, ne a sportegyesület autója. 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó- és vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatálya rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal Alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangúlag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
6: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
8: Időjárás.
9: Időjárás.
10: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
9: Közlekedés.
8: Közlekedés.
10: Ma napközben a 21-es úton Bátonyterenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
9: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
8: Megafon.
1: Nagyot szól.
11: A hetes hírek után itt vagyunk újra. Szép reggelt kívánunk a most ránk tekerőknek. Ugye három helyen tudtok minket hallgatni. 95.7, 91.9, és persze üdv a streamereknek is a megafonfm.hu-n. Karvas Anyi, jó reggelt!
12: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Kellemes készülődést, esetleg jó utat az úton lévőknek. Május 19-e kedd van, ne feledjétek, és ahogy szoktam mondani, akik már úton vannak, vezessetek óvatosan, és szóljon a megafon jó hangosan.
11: Bizony, és rákészülni, ugye megint szokásos M2 környéke, agglomeráció, Dunakeszi környéke, Szentendre.
12: Sok-sok türelem, hát meg a nagyobbásokban is ilyenkor azért már alakulat.
11: Indulnak a történetek, úgyhogy tessék figyelni. És akkor jönnek az óranyító megaslágerek, és az első témánk, ami, ahogy mondtuk, a korán ébredőtnek is Széchennyel kapcsolatos.

0: who's laughing now.
1: Itt is vagyunk tehát, jó reggelt, és akkor megyünk a Széchenybe ebben az órában. Rég voltunk már Széchenyben.
2: Én megyek majd a jövő hónapban.
1: Nem mondod.
2: De. Hát példakép tábor.
1: Jaj, tényleg, az már itt a Széchenyi történetet van.
2: Hát borzasztó tényleg, hogy rohan az idő, mert ha belegondolsz, és akkor itt van már, figyelj, már március végén volt olyan budapesti tábor, aki már megkeresett, ugye ilyen szemléletformás kapcsán, és már május közepén már Varga Krisztályék is jelentkeztek, hogy
1: hát akkor lesz.
2: Példakép tábor is, hogy most Széchenyben lesz, nem Rárós.
1: Jó is az. Na, most más témát érintve vagyunk itt, mert hogy nem a megszokott kulturális programok, hanem egy fontos önkormányzati döntés került a fókuszba nemrég itt Széchenyben. Az önkormányzati képviselőtestület a városi költségvetés alakulását figyelembe véve úgy határozott, hogy augusztus végi határidővel megszünteti saját tulajdonú közművelődési non-profit gazdasági társaságát. Ugye arról beszélt a polgármester Stájer László, hogy fájdalmas, de elkerülhetetlen lépésről van szó. Az első körben a társaság idei támogatásának csökkentését, majd annak a teljes megszüntetését jelenti ez a lépés, és a város vezetés szerint a jelenlegi pénzügyi helyzetben a működésképesség biztosítása élvez elsőbséget. Azt mondta az alpolgármester, dr. Serfőzőné Fábián Erzsébet a sztorival kapcsolatban, hogy 2026-ban a legfontosabb cél Széchenyi stabil működésének a fenntartása, ugyanakkor hát reméli azt, hogy miután az egyensúly itt a pénzügyben összejön, ismét lehetőség nyílhat majd különféle fejlesztésekre, meg kulturális beruházásokra is. És ugye akkor itt a kérdés fölmerül, hogy hát nyilvánvalóan, hogy ez a cég megszűnik most augusztus végi határidővel, akkor ez azért nyilván a város kulturális életére is hatással lehet, mert nyilván, hogy egy fontos szerepet töltött be a helyi közművelődési programok szervezésében. De a kérdés az, hogy akkor most milyen formában és milyen intézményi háttérrel fog itt tovább menni az, hogy legyen egy cég, egy csapat, egy szervezet, akik a város kulturális kezdeményezéseinek az élére állnak, és ezt csinálják. Úgyhogy igen, érdekes a szituáció alapvetően. A városvezetés ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy nem a kulturális élet visszafogása a cél, hanem ugye az, hogy hát stabil legyen pénzügyileg Széchen, és ugye ott tudnak vágni, ahol a legkevésbé fáj. Gondolom én.
2: Most sok helyen megcsinálják ezeket a dolgokat, és tényleg átgondolják, ugye, hogy akkor hogyan tovább, és nyilván a legfontosabb a fennmaradás és a működés.
1: Ez egy, pláne most egy kérdőjeles, hogy indul itt a fesztivál, meg a jó idős szezon, meg a nyár, meg hasonlók. Felhívjuk Onodi Kornélt, mert elvileg az ő neve került elő, és ő lehet az, aki valamilyen formában akár csapatával tovább tudja vinni ezt a kulturális történetet Széchenyen belül, úgyhogy egy pár dal után akkor megtudjuk a Kornéltól azt, hogy most mi is a helyzet, mit lehet látni, miben reménykedhetnek majd a széchenyiek.

0: Mi a helyzet a Széchenyi közművelődéssel? Erről kezdtünk el beszélgetni az előzőekben Karvas Anyival, mert hogy hát itt úgy döntött nem olyan régen ugye az önkormányzati képviselő testületi ülésen, ugye a képviselő többsége, hogy hát augusztus végi határidővel megszünteti saját tulajdonú közművelődési non-profit gazdasági társaságát, Széchenyi. Ugye ezt mondtuk az előbb, így ebből voltak a hírek, és ugye itt arról szólt a sztori, hogy így azt hangsúlyozta például a polgármester Stájer László, hogy fájdalmas, de hát olyan lépésről van szó, amit nem lehet elkerülni, mert hogy igen, mert hogy valahogy rendbe kell rakni a büdzsét, és ugye, ahogy mondtuk, azt kell levágni, ami legkevésbé fáj, és ezért döntöttek amellett, hogy ugye a jelenlegi pénzügyi helyzetben a működésképesség biztosítása élvez elsőbséget, így az van, hogy akkor itt ez a cég, ez a társaság, ez meg fog szűnni. Dr. Serfőzőné Fábián Erzsébet alpolgármester is hozzászólt ez az előterjesztéshez, amikor ezt tárgyalták, aki azt mondta, hogy idén a legfontosabb cél a Széchenyi stabil működésének fenntartása, de reméli azt, hogyha ez megvan, akkor utána újra lehetnek ilyen fejlesztések, meg kulturális beruházások, és ugye itt a kérdés az, hogy hát ez a döntés ugye hosszabb távon, ugye nyilván a város kulturális életére is hatással lehet, mert ugye a megszűnő non-profit társaság ez fontos szerepet töltött be a helyi közművelődési programok szervezésében, és ugye a kérdés az, hogy hát milyen formában és milyen háttérrel vagy struktúrával folytatódhat a kulturális kezdeményezések elindítása vagy folytatása a városban, pláne azért is, mert most május közepén vége fele vagyunk már, tehát ugye indulna ez a nyári szezon, azért ott klassz kis helyi programok voltak, hogy visszaemlékszem, ugye a művelődési központ előtti téren is ott azért voltak megmozdulások, ezt azért igénylik a Széchenyiek. Úgyhogy beszélgetünk most Onodi Kornéllal, aki úgy tűnik, hogy azért valamit fog tenni annak érdekében, hogy ne legyenek akár mondjuk programok nélkül a Széchenyiek, illetve azért itt valamifajta átvevés is megtörténhet. Úgyhogy letisztázzuk azt, hogy akkor hogyan tovább itt a kultúrát illetően Széchenyben. Onodi Kornél pedig itt van a vonalban. Szia Kornél!
1: Jó reggelt! Sziasztok!
0: Igen. Jó reggelt! Na, hát akkor kezdjük is a témát tényleg, mert ez fontos. Akkor talán kezdjük onnan, hogy ti hogyan és miképpen kerülhettek, vagy kerültök bele a képbe, és milyen olyan tervek vannak, vagy milyen olyan folyamatok indulhatnak be, amelyekkel kvázi akkor mondjuk ti fogjátok vinni tovább a közművelődési feladatoknak a szervezését, ellátását. Tisztázzuk ezt akkor kérlek, Kornél!
1: Hát igazából ez onnan indult ez a megkeresés, vagy ez a felvetés, hogy én Széchenyben üzemeltetek egy éttermet, és már régóta gondolkodtam abban, hogy bővítenem kellene, mert egy kicsit kinőrtük így rendezvények szempontjából. És én is elkezdtem hallani ezt a hírt, hogy valószínű, hogy kikerül külső kéz, meg fogják pályáztatni a művelődési központ üzemeltetését. Ez ugye utána jártam, és akkor beadtam egy pályázatot rá, hogy engem érdekelne, mert ott le tudnék bonyolítani bizonyos rendezvényeket.
0: Aha.
1: Meg ugyanúgy ez a kulturális élet fejlesztése, igen, csak így családon belül is érdekelt számunkra, mert testvérem is, Onodi Krisztián, rengeteg kulturális rendezvényt szervez. Ő is már régóta szeretett volna, ugye Balassagyarmaton is sok rendezvény, meg itt Széchenyben is sok rendezvény.
0: Hát hogy, de nem is olyan régen beszéltünk vele, ugye most megint körbe lovagolták itt Palócföldet, meg nem tudom merre mentek, és hány száz kilométert toltak, úgyhogy pont egy pár nappal ezelőtt, hát egy pár héttel ezelőtt tudtunk vele is beszélni, hogy akkor milyen lovas történetek voltak, meg ugye a szkíta napok is, meg minden azért hozzáfűződik. Oké, zárójel bezárva, igen.
1: Igen, és akkor így összefogva egy kulturális élet színvonala, mert ő is nagyon sok szakkörtől kezdve mindenben gondolkodik, és akkor így felmerült ez a dolog, hogy akkor jó, akkor pályázunk erre a lehetőségre. Én körbejártam a művelődési központot, ott láttam, hogy ki tudok alakítani egy gyönyörű szép dísztermet, mert amúgy hiány van itt Széchenyben olyanról is, hogy ilyen komolyabb, nagyobb számú, létszámú lakodalmat, jogászbált, vadászbált meg lehessen valósítani. Már most már kialakításra került ez a terem, utolsó munkálatok folynak rajta, ugye ez saját költségemből csinálom meg, szerintem szép lesz. Ugye a színházteremben is elkezdtem szervezgetni Duma színházat, többféle színház előadást, ugye itt vannak az Andi Szűnyi játszósai, mind a két Szerémi Andi és a másik Garamvölgyi Andrea is nagyon ügyesek, velük is tárgyalásban vagyok, hogy tudnánk fejleszteni a hogy minél több előadást tudjanak előadni. Én közben beadtam egy pályázatot is így saját cégemmel, hogy tudjak még hangtechnikát fejleszteni, fénytechnikát fejleszteni, azt is saját pénzemből ugye. Uh-huh. Nem tudom, sikerül, mi lesz belőle, majd kiderül, okay. 50%-os támogatottsággal. A kulturális dolgokba ugye fel szeretném fejleszteni, mert nagyon jó táncsoportok vannak, énekkar, velük is úgy folyamatosan együttműködve beszélgetünk rajta, hogy tudunk minél több előadást, meg minél kulturálisabb rendezvényeket csinálni. Szerencsére megkaptam így a Művelődési Központtól ugye a pályázatot, hogy elnyertem.
0: Igen, ezt akartam akkor kérdezni, hogy akkor ezt beadtad, hogy akkor te, mint külső, és akkor átvállalnád mondjuk ezeknek a szervezését, és akkor erre rábólintott akkor a...
1: Hát igazából a minisztériumtól kezdve mindenki elfogadta, április elsejétől én már át is vettem ennek a üzemeltetését, de ugye úgymond üzemeltetését, hogy elsőnek felújításról van szó, mert elég sok minden meg kell csinálni ahhoz, hogy tudjuk normálisan üzemeltetni ezt az épületet.
0: Aha, tehát akkor először akkor bele kell neked fetszölnöd, akkor az nem kis pénzt,
1: nem,
0: abban, hogy akkor mondjuk...
1: Pénz, több millió forintot, így van.
0: Aha, és akkor, hogyha ez megvan, akkor az aparát akkor nagyjából helyre kell, akkor öntől kezdve tudsz tovább lépni, és akkor akár nagyobb és akkor dolgokat van, is hozni bele.
1: Létrehozni. Hát most már benne voltam, ugye jó, a május elsői szervezésben, akkor gyereknapot is tervezünk szervezni. Igazából most már elindítottuk ezt a folyamatot, úgyhogy remélem, hogy próbálunk minél színesebb, minél több mindent létrehozni. Meg ugye az is nagy hiány volt itt, hogy a fiataloknak nincs semmi szórakozási lehetőség.
0: Volt ez mindig nagy probléma. Így van.
1: Ott egy üzlete, vagy egy megbíztam egy ilyen szervezősrácot, egy tarjani szervezősrácot, vele fogunk csinálni egy diszkót, ott is lesz egy külön VIP rész, ahol ilyen csendesebb, nyugodtabb, külön pulttal, külön mosdókkal, amit most felújítottam.
0: Értem.
1: Szóval ott a VIP részbe is fel tudnak menni. Igazából innentől, hogyha ez beválik, akkor a fiataloknak is havonta vagy két havonta csinálunk egy szórakozás lehetőséget.
0: Uh-huh. Jó.
1: Szóval igazából megpróbáljuk így beindítani így a Művelődési Központot, hogy gazdaságos legyen, mert eddig sajnos kicsit gazdaságtalan volt, ahogy hallottam az előzményeket.
0: Értem.
1: Meg azon vagyunk, hogy működjön és minél jobb legyen, meg a városnak is legyenek programok.
0: Jó, hát figyelj, akkor meg, figyelünk. Igen, mondd, ha még van valami...
1: Meg annyit, hogy a gyerekeknek, hogy szeretnék minél több minden, hogy minél több kulturális rendezvény, meg igazából tanfolyamokat, vagy valami szakköröket még beindítani. Aha. De szerencsére kaptam segítséget a Művelődési Központtól, nem is a Művelődési Központtól, hanem a hivataltól, hogy ugye, ahogy átvettem a Művelődési Központot, így a Csatlós Noémi, ő ott maradt nálam, mint így kulturális szervező.
0: Igen.
1: Hogy a technikus is, Pápai Laci is ott maradt, ugye akkor a Henny is ott maradt, szóval négy embert át tudtam így venni tőlük, akik Értem. Már ott szakavatott emberek, szóval nem egyedül kell belefognom ebbe az egészbe, szóval egy kisebb háttércsapatot megkaptam, amit bővítve fogunk egyre jobban, remélem, üzemeltetni.
0: Jó, figyelj, akkor figyelünk rátok. Jó, és akkor beszéljünk, szóljatok, hogyha van valami, és akkor tudunk erről hírt adni. Jó, és akkor
1: azért
0: nyomon követjük, hogy alakultok.
2: Még köszönjük.
0: Sok sikert, Kornél, beszélünk majd előnök, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: Szia, szia, ciao, minden jót. Na hát, így állunk most akkor. Sanyuka, megnyugodtál, mint ha mondjuk a Széchenyi lennél, akkor megnyugodtál volna.
2: Meg, igen, szerintem.
0: Megnyugodtál-e volna,
2: helyére került.
0: Igen, úgy érzed. Mm-hmm. Nehéz azért ez tényleg, mert hogy tudod kigazdálkodni, nincs normális cucc, tehát ugye először bele kell investálnod, mint vállalkozó, azért legyen mondjuk ember, akkor ez az amaz, amiről ugye nem volt pénz az önkormányzatnak. Utána beindítani ezt az egészet, tehát hogy...
2: Persze.
0: Igen, most persze, még...
2: És igaza van, hogy tényleg vidéki városokban, meg kis településeken azért nagyon-nagyon nehéz azt megtartani, hogy tényleg valódi és normális és jó programok legyenek. Egyáltalán legyenek programok, mert a legtöbb településen azt gondolom az a legnagyobb probléma, hogy nincs szórakozási lehetőség, nincs program, nincs semmi sok esetben, és mondjuk ki, a mai fiatalok ezért is sokszor inkább elköltöznek, de hát nem kéne.
0: Hát nem, de még arra akarod, beszélhetünk még erről, hogyha gondolod, de a lényeg az, hogy mert még azért áttárgyaljuk ezt mindjárt, hogy akkor a Kornélék akkor egy már meglévő kisebb csapattal tudják ezt indítani, és akkor hát nem lesznek programok nélkül, úgy tűnik, a Széchenyiek. Egy kis időt kell nekik hagyni, jó?
2: Minden településnek szüksége.
0: Hogy ez hogy lesz nekik, mint lesz, tényleg egy kis időt kell hagyni arra, hogy ezt rendbe tegyék, és valahogy beinduljanak, nyilván azért keresni kell még a határokat, tudni kell azt, hogy akkor ez mi jó, tapogatózni kell, visszamenőleg is átgondolni gondolni fejben a koncepciókat, hogy ez tényleg működőképes legyen. Most még ugye itt nyilván a pályázati lehetőségek azok nyilván nagyon kérdőjelesek, mert ugye csak egy pár napos még az új kormány, tehát itt fejlesztési pénzekre még annyira nem nagyon lehet szerintem számítani, ezt majd ki kell várni, ezért is nehéz most az átmeneti időszak legalábbis az én megítélésem szerint. Úgyhogy egy nagy kalappal a Kornéliknak, ugye annyi, ahogy te is mondtad.
2: Bizony, így van, sok sikert, és tényleg tőletek viszont azt kérjük, hogy türelem, és higgyétek el, minden a helyére kerül. Én a Kornél hangjában az elszántságot érzem, hallottam ki, és hogy ő tényleg valóban akar tenni Széchenyért, és biztos vagyok benne, hogy fog is tenni.
0: Helyes.
3: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
5: Rosta Zoltán, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselője szerint felmerül a gyanú, hogy a város által támogatott civil szervezetek között három olyan is van, amelyek további finanszírozása aggályos lehet, közölte a várost vezető grémium ülésén. Rosta bejelentette, tételesen nézte át a legutóbb megítélt 2025. évi civil támogatások felhasználását, amelyben a Harmónia kórus szabálytalanul 2024-es számlákat is csatolt. A Váci NKS-e 30 millió forintot kapott, aminek egy részét a támogatási szerződés megkötése előtt dátumozott számlákkal számolta el. A sportegyesület esetében Rosta szerint az is figyelemre méltó, hogy több mint 15 milliót költöttek a Porsche Hungária részére autó leasing díj biztosítására. A képviselő úgy vélte, a támogatások esetében nem elsődleges szándék, hogy bármelyik civil szervezetnél az autók leasing díjára költsék el a közpénzt. Hozzátette, az ő szándéka az, hogy a váci sportolás legyen támogatott, ne a sportegyesület autója. 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó- és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forint összerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatállyal rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangulag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének.
3: Időjárás.
5: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
4: Közlekedés.
5: Ma napközben a 21-es úton Bátony-Terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü.
6: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Ónodi Kornéllal beszélgettünk az előzőekben. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, hogy mi lesz a Széchenyi közművelődés sorsa, és azért egy-két fontos dolgot megtudtunk a Kornéltól. Ugye, Karvas Sándor?
1: Hát igen, és nekem nagyon szimpatikus volt a Kornéllal való beszélgetés, mert tényleg elszánt, és ami engem elgondolkodtatott, és...
0: Micsoda?
1: Igazából, hogy 2026-ban is, hát igen, erről kell beszélni. Tudod, hogy amikor ott éltem Nógrád megyében Honton, akkor azt mondtam, hogy igen, nincs program lehetőség, nincs mit csinálni, nincs
0: hol menni. Aha, a szokásos téma.
1: Akkor úgy azt mondtam, hogy oké, értem, bár nyilván nem értettem vele egyet, de hogy még mindig erről beszélni kell, és egy Széchenyi, mint város, aranyos kisváros, amúgy egyébként nekem tetszik, hogy Széchenyi kapcsán is erről kell beszélni, hogy gyakorlatilag valamit tenni kell, hogy a fiatalok ne menjenek el, és ott kell tartani, és program legyen. Hát ezért ez úgy elgondolkodtatott engem, megmondom őszintén. Tudom, hogy elvándorlás van sok helyen, és hogy Budapest orientált az ország, meg a nagyobb városok, meg a lehetőségek. Tehát mi is elmentünk annó bitően Rétságra, Vácra, bulikba, diszkó, stb. De
0: hát akkor megvan a válasz a kérdésedre.
1: De oké, de azért Széchenyben ott azért mindig voltak lehetőségek. Tehát ha csak a nagy diszkó, ugye
0: a diszkó korszak régen, nem igen, az a paradízó igen, volt talán Széchenyben, paradíz, nem vagyok már
1: igen,
0: benne.
1: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy azért persze nyilván most már azért a diszkó az már nem annyira aktuális, vagy nem azt a korszakot tudja mutatni, amit régen. Uh-huh. Biztos most is működnek ilyen klubok, de igaza van, tényleg, mert tenni kell valamit, hogy a fiatalok akkor ne menjenek el, ne vándoroljanak el, mert attól jó egy város, ha van program, van mit csinálni benne, de nem csak város, hanem akár ez egy kis falura is értendő. Tehát, hogy van miért ott élned. Van egy közösség, akivel össze tudsz jönni, jó dolgokat ki tudsz találni. És olyan érdekes tőled, hogy itt van a mai társadalom.
0: Igen.
1: Persze, számítógép, mobiltelefon, stb.
0: Igen.
1: Meg videójátékok, el vannak a kis világunkban. De itt van, látod, hogy a régi fiatalok, nekünk nem kellett ilyen, nem is volt ilyen, hogy számítógép, mobil, stb. És mi is feltaláltuk magunkat, és volt közösség, fociztunk, tengóztunk,
0: csapatunk. Jó, most, és amikor miről beszélünk, egy önkormányzati bűvöldési cégnek a kultúrprogramjáról, a kínálatáról egy egész városnak, vagy pedig attól, vagy arról, hogy most te, mikor gyerek voltál, akkor a számítógépet nyomkodtál, vagy fociztál, azért ne keverik, mert összeszezott a fazonnal.
1: Jó, de nyilván az önkormányzat tud tenni, és kell is, hogy tenjen azért, hogy a fiatalok ott maradjanak, és hogy egy város működőképes legyen, vagy egy kis település.
0: Igen. Jó, a lényeg, itt zárjuk le akkor ezt, mert nagyon messzire fogunk menni megint, hogy a Széchenyiek várjanak ki, mert a Kornélék most alakítják át a sztorit. Jó, úgyhogy nem lesz a város program nélkül, ezt ugye a Kornél elmondta az előzőekben, és azon vannak, hogy azért akár infrastruktúra, technika, a belső

gyerek fejlesztésén keresztül beleinvestálva egy kis pénzt is, maga a környezet is már kulturáltabb legyen, jobban lehessen benne akár érezni magát az embernek, és aztán ezt követően akkor akár a Duma Színháztól kezdve minden tud jönni majd, és megtölteni ezt tényleg most meg programokkal, úgyhogy türelem, ugye azt kérte a Kornélis, és akkor meglátjuk, hogy fog ez alakulni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin.

0: Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest.
1: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
2: Jó húsban vagy, Csibém?
1: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
2: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
3: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Minden hónapban óriási akciók a

0: Erotika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
2: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel a Funky Night Garami Gáborral.
2: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bak Elit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
3: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Semmit sem kell csinálni a természettel, amit eddig mégis csinált, azt később megbánta, fogalmazott dr. Gyulai Iván ökológus a kismarosi Dunakanyar kisközösség összejövetelén. A szakértő szerint számára is hihetetlen, hogy az ökológia valóban működő szisztéma, amelyben a növényvédelmet maga a természet biztosítja. Előadásában hangsúlyozta, az ember feladata a kertben az, hogy a talaj, a hőmérséklet és a nedvesség adottságainak figyelembevételével válassza ki a megfelelő növényfajtákat, amelyet a biodiverzitás elve szerint alakítson. Ekkor a növények önvédelmi reakciót indítanak. A rossz választás eredménye, hogy stresszelni fognak a növények, megbetegednek és elhalnak, ezért lényeges a biodiverzitás megteremtése és fenntartása. Önkéntes véradók segítségét várja a Magyar Vörös Kereszt. Közleményük szerint most ismét nagy szükség van az egészségügyben a vérellátás pótlására, amelyhez bárki hozzájárulhat a szervezett véradások keretében, Nógrád vármegye több helyszínén is. Holnap Bátony terenyén az Adi Művelődési Házban 13 és 17 óra között, szerdán pedig Balassagyarmaton két helyen is várják az önkénteseket. Balassagyarmaton a polgármesteri hivatalban 12:30 és délután 14:30 között, míg a bölcsödében délután 16:30 és 17:30 között dolgoznak a Vörös Kereszt munkatársai. A szervezők kérik, hogy a véradásra érkezők személyigazolványt, tajkártyát és lakcímkártyát is vigyenek magukkal. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a véradás előtt fontos a megfelelő folyadékfogyasztás és az étkezés. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. feltételezett ukrán katonai drón roncsait találták meg Litvániában, közölte a Vilniuszi Országos Válságkezelő Központ vezetője, aki újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nem észlelték a drón belépését Litvánia légterébe, és azon nem találtak robbanószert. A lezuhant pilóta nélküli repülőeszközt Samane falu határában lelték fel 40 kilométerre a lett határtól és 55 kilométerre Fehér Oroszországtól. Kijev egyelőre nem reagált a megkeresésekre az ügyben.
2: Időjárás.
4: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malomautóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malomautóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
4: Ma napközben a 21-es úton Bátony-Terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
5: Ahogy Karvasanyi mondaná, édes percekkel folytatjuk a reggeli műsorunkat.
6: Számból vetted ki a szót.
5: Mindig, amikor én édességes sztori van, akkor mindig sonjuk a édes percek a Megafonban.
6: Így van.
5: Na, hát Balassagyarmati kötődésű a történet. Van nekünk egy Mészáros Gáborunk, aki Balassagyarmatról származik, gyarmati gyerek, és akivel az évek folyamán nagyon sokszor beszélgettünk, mert hogy ő csinált egy csokoládé céget, egy csokoládé manufaktúrát, lehet azt így is fogalmazni, így is mondani. Ne az ilyen standard csokikról gondoljunk, jó? Tehát, hogy tehát ég és föld, nem azt, hogy Makó Jeruzsálem, ég és föld, föld és Szaturnusz távolságokra van az a fajta csokoládé minőségben, elgondolásban, amiket egyébként kitalál Mészáros Gábor, és vele sokszor beszélgettünk, hogy talán itt legutóbb az a, hát hogy is mondjam, kifejezés az, amit ízlelgettünk, hogy ez a bean to bar szemléletű csokoládé készítés, ugye mi azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye hogy bean, mint a bab, tehát hogy a csokoládé kiindulási alapanyagától kezdve egészen magáig, ugye to bar, ugye, hogy magáig a szeletig, ő nyomon követi azt, hogy merre megy és milyen alapanyagok alapján készül a csokoládé. Tehát egy hihetetlen csoki professzor a Gabi, és hát ugye általában akkor hívjuk fel őt mindig, amikor valami brutális eseménye, valami brutális mennyiségű díjat zsebel be. Ez most sem volt másképpen, mert egy pár nappal ezelőtt volt az International Chocolate Awards európai elődöntője, ez Bordeaux-ban volt, és hát itt az ő csapata, az ő csokija ismét egyébként rangos nemzetközi elismeréseket nyertek, mert Mondd.
6: Hogy gyerekkorában ő szerette az édeséget, egyáltalán a csokit. Tehát, hogy
5: hát gondolom, hogy valami ilyen lehetett. Tehát,
6: hogy ennyire?
5: Hát, hogy ennyire.
6: Hát, minden gyerek szereti a csokit.
5: Hát, hogy
6: meg, tudom én a mai napig nyilván, úgyhogy Gábor, ha figyelsz, és remélem, hogy már hallasz bennünket.
5: Hát még nem, de hát majd igen. Tehát ugye a Megafon szerkesztőségébe érkezik a csokoládé pakk általában a beszélgetések után.
6: Majd átküldöm akkor a pontos cím.
5: Jó, megköszönjük, hogy akkor honnan fogsz ide érkezni. Jól van, rendben van.
6: Nem, hanem, hogy jól kell küldeni.
5: Brutális ízek, azt kell mondanom, tehát, hogy tényleg nagyon sok interjúban mondta azt a Gabi, hogy a magyarok többsége, meg az emberek többsége, nem is csak a magyarok többsége, még nem evett normális csokoládét. Tehát, hogy
6: ez olyan elgondolkodó.
5: Hogy igen, tehát 70%-os étcsokik meg, hogy tehát hihetetlen a sztori. És ugye most Bordeaux-ban voltak, és ugye a 26-os International Chocolate Awards európai elődöntőjén több csokoládé is a világ élvonalába került. Ugye ez a Bean to Bar szemléletben készült kollekció darabjai a szakma egyik legjelentősebb megmérettetésén bizonyították a kivételes minőséget, egyediséget, oda voltak meg vissza. Úgyhogy mindjárt mondjuk azt, hogy akkor hány ilyen érem, hány olyan érem, és hogy ez tényleg miért is egy fontos lépés. Pár dal, és Mészáros Gábor a vendégünk.

0: like that. Vissza is jöttünk, itt vagyunk, és hát igen, csokoládé professzorunkkal fogom majd beszélgetni mindjárt, és Karvas Anyi már azért itt igen, haptákban van, hogy akkor hát mi legyen, hogy legyen majd ezekkel a csokoládékkal.
1: Igen,
0: majd egyszer összehozzuk ezt, Sanyika, messze vagy te tőlünk, de a lényeg az az, hogy itt most egy fontos hírről van szó, amit meg akarunk nektek osztani, ugye Mészáros Gáborról van szó, aki ugye vasaramati származású csokoládé professzor, és a Gabival mindig beszélgettünk az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogyha az ő isteni és hihetetlenül jó minőségű és világklasszis csokoládéi, azok újabb és újabb megmérettetésen valami klassz eredményt hoznak. Igen, tehát csak ekkor beszélgettünk vele, mert hogy állandóan bármilyen megmérettetésen csak klassz eredményt hoznak. Ennyi.
1: Igen. Ugye? Igen. Tehát, hogy minden nap beszélgethetnénk vele, mert igen. Minden nap szinte fogyasztunk valamennyi csokit, és hát a csoki az egy örök téma, finom.
0: Igen, csak ugye ahogy mondtam az előbb, ugye ő is mondta egy interjúban, hogy hát amit eszünk, az azért nem biztos, hogy csoki. Hasonlóan ahhoz, az sokszor mondtam már nekem, egy barátom volt Ceylonon, tehát hogy amit te gondolsz, hogy ott megiszod a reggeli zöld teádat, meg fekete teádat, nem tudom én milyen márkák kapcsán, az gyakorlatilag az avar ezekről a tea ültetvényekről, mert hogy a tea az ott nem itt kezdődik. Tehát valami hasonlóan vagyunk ellátva csokoládéval is, és ugye az avar fölötti része tehát tekintve az már ugye minőségi teázás, és hát ha mondjuk elmegy egy csokoládé készítő Dél-Amerikába, és ott megnézi azt, hogy akkor most ott milyen ott a csokoládébab, és hogy már az a terve, hogy akkor, tehát legutóbb talán pont úgy beszélgettünk, hogyha már saját ültetvénye lesz, és akkor azért ott tudja már figyelni a saját csokoládé ültetvényét, az már azért egy non plusz útra. Tehát ez megint egy más vonal. Úgyhogy a Gábor ugye ezt képviseli, óriási meló van mögötte az elmúlt években, és hát most Bordeaux-ban voltak egy pár nappal ezelőtt, mert hogy az International Chocolate Awards-nak az európai elődöntője, és ugye ő már most ebben a Bean to Bar szemléletben csinálja a csokikat, ami azt jelenti ugye, hogy hát tényleg kimegy, megnézi az ültetvény, hogy akkor hogy vannak ezek a kis csokoládé, vagy kakaóbabok, bocsánat, idézőjelesen, kakaóbabok, és akkor ezeket nyomon követve készíti el ő a manufaktúrájukban a csokoládét, tehát hogy nyomon követi a kakaóbabtól kezdve egészen a csoki szeletig azt, hogy akkor mi van és
1: én
0: hogy van.
1: Kóstolnám. És most ne haragudj, én nagyon bírlak és szeretlek, jó kollega vagy, barát, mindent, de most beköplek a Gábornak, hogy én még egy falatot se kaptam azokból a finom csokikból.
0: Hát, ettél te szerintem, mert régen is volt.
1: Talán egyszer a stúdióban.
0: Jó, de hát most tudod, mire megjönt, tehát valamikor már nekem sem jut, tehát hogy szokott a Gábor küldeni, és akkor ez így megjön, és akkor már az összes doboz ki van pattintva, és akkor mondom, mi van? Elintéztem, mondom nektek egy kis csokoládét, és akkor azt sem mondjátok, hogy fapapucs. Veszélyes vadászatok szoktak történni itt a szerkesztőségen belül is, és mindig fülelnek a kollégák, hogyha én a Gáborral beszélgetek. Na, de a lényeg, nem azért hívjuk fel őt, hanem azért, hogy tényleg egyrészt büszkekedjünk, vasaramati kötődés, másrészt meg, ugye beszéljünk arról, hogy akkor milyen eredmények születtek, úgyhogy Mészáros Gábor itt is van a vonalban. Szia Gabi, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Szia, jó reggelt! Na akkor egy kicsit büszkékedjünk kérlek, mert hogy mondtuk a hallgatóknak is, ugye kim voltatok most Bordeaux-ban, és ugye ez a 2026-os International Chocolate Awards európai elődöntője, ez ugye itt hát a világ évvonalába tartozó csokoládé manufaktúrák, cégek termékei versenyeztek. Na mennyi érmet hoztál? Kezdjük talán ezzel, és akkor innen kiindulunk.
2: Jó. Összesen 7 érmet sikerült szerezni.
0: Okay.
2: Alapvetően kaptunk 2 aranyérmet, 3 ezüst, 1 bronz, illetve volt egy külön díjunk is.
0: Okay, és akkor... Csak hogy azért tudják hallgatók is, hogy akkor milyen minőségű, milyen receptúra alapján elkészített csokoládékat díjaztak ilyen éremesővel.
2: Nos, ennek a versenynek a szereplői csak és kizárólag úgynevezett Bean to Bar csokoládéi lehettek. Uh-huh. Csak egy picit szeretném körbeírni, hogy mindenki megérts, hogy pontosan miről van szó.
0: Jó, pontosít.
2: A világon per pillanat dolgozik nagyságrendileg 100 000 olyan vállalkozás, aki valamilyen szinten kapcsolatba kerül a csokoládéval. Ők valamelyik csokoládégyártó vállalat alapanyaggyártó vállalat alapanyagait vásárolják meg, és azzal dolgoznak, készítenek különböző csokoládé terméket, egy cukrász, egy tortát, az étteremben a csokis desszertnek a séfje, aki elkészíti, stb. Stb. Most ezzel szemben a Bintubár csokoládé készítők száma mindössze körülbelül nagyságrendileg 800 globálisan, szemben a körülbelül 90-100 ezerrel. Tehát ez egy nagyon szűk, nagyon pici, nagyon kicsi szakma, és ez azt fedi le, és ez azt jelenti, hogy a Bintubár technológiával készített csokoládék nem egy mondjuk francia, belga, vagy olasz, vagy bármilyen származású csokoládé alapanyaggyártó vállalat csokoládéjával készített csokoládétermék, hanem a csokoládékészítő, azaz én, elmegyek, felfedezek különböző kakaóültetvényeket a világ számos pontján, elmegyek Venezuelába, Costa Ricába, Jamaikára, bárhova, ott felkutatok nagyon különleges minőségű, genetikájú, nagyon nemes és nagyon különleges ízvilágokkal rendelkező kakaóbabokat, és ezekből készítjük el mi saját magunk a csokoládé alapanyagot, amiből elkészül a végtermék. Tehát ennek az a lényege, hogy teljes transzparencia van a skálán, tehát onnantól kezdve, hogy a kakaóbab ültetvényessel mi megegyezünk, onnantól kezdve egy közvetlen kereskedelmi kapcsolaton keresztül jön létre az üzlet, nem tőzsdén vásárolunk háromszoros, nem tudom, áttétes kapcsolatrendszeren keresztül, hanem közvetlenül a farm tulajdonosától vásároljuk meg a kakaóbabokat, és ezekből készítjük úgy a csokoládé alapanyagot, hogy a folyamatok minden egyes lépését saját magunk kontrolláljuk bent a műhelyen belül.
0: De Gábor is akkor ennek pont akartam a múltkor, és ezt megkérdezni, nem volt már arra idő, mikor Norbi is itt volt, és akkor vele tudtunk itt, meg veled is beszélgetni, hogy ezt egyébként üdvözlik a kakaóbab ültetvényesek, hogy akkor olyan kontakt van kialakítva, amely abszolút nem ez a tőzsdei sztori, hanem egy ilyen közvetlen a termesztőtől a csokisig lévő kapcsolat?
2: Abszolút. Nyilván már csak abból kifőleg is, mert itt sokkal több pénzhez jutnak hozzá, de ezek annak köszönhetőek, hogy ezek az ültetvény tulajdonosok nagyon különleges genetikájú kakaóbabokkal foglalkoznak a saját ültetvényeiken, illetve különleges szakértelemmel rendelkeznek a szüretelést követő nagyon fontos fázisokban, ami a fermentációs folyamat, illetve a szárítási folyamat. Mert hogyha ez nincs megfelelően elvégezve, hiába rendelkeznek ők nagyon különleges adottságú kakaóbabokkal, ha ezt a két feladatot nem megfelelően végzik el, akkor nem lesz jó csokoládé abból a kakaóbabból, bármilyen jó szakértelemmel is rendelkezik a csokoládé készítő, és azt tudni kell, hogy nagyságrendileg legalább háromszoros szorzóról beszélünk itt pénzösszegben, tehát míg egy ipari termelésre szánt silányminőségű kakaóbab ára, mire eljut az ültetvényeshez, mondjuk Elefántcsontparton vagy Gánában, ahhoz képest minimum háromszoros árat kapnak készhez a direkt kereskedelemnek köszönhetően ezek az ültetvény tulajdonosok, akik kiváló minőségű kakaóbabbal rendelkeznek.
0: Tisztán, figyelj még egy két percig, hanem engem még olyan érdekelt, hogy mondjuk a te termékeid, a te csokoládéid, ugye mondtad, hogy abban 800-an vagytok, akik hasonló szemlélettel készítitek a csokoládét, hogy te jól találod meg az ültetvényt, vagy hogy mi a titka annak, hogy akkor mondjuk megint ilyen éremeső volt ebben az elődöntőben. Tehát, hogy miben vagy jó, az már így körvonalazódott benne, hogy miben vagy jobb, mint mondjuk a másik 799?
2: Alapvetően nagyon jó kapcsolatrendszert sikerült kiépítenünk az elmúlt 15 évben, amióta úgy bármilyen szinten is foglalkozunk csokoládékkal, és nyilván itt szükséges egyfajta kapcsolatrendszer és egy bizalomrendszer.
0: Aha, akkor az emberi belül. Tényező tehát akkor például.
2: Ez is egy fontos dolog, ugyanis nyilván nagyon sok csokoládé készítő szívesen vásárolna ilyen-olyan kakaóbabot, de sok esetben a bizalmi rendszer, a kapcsolatok, a kapcsolati tőke, a korábban mit tettünk le az asztalra, nyilván mivel egyébként Magyarországon nincs olyan szakmai értő közönség, elmondhatom, hogy külföldön a megítélése az sokkal magasabb szintet képvisel, mint itthon Magyarországon, de sokkal jobban elismerik a csokomi által letett dolgokat az asztalra, mint itthon, mert Magyarországon sajnos a csokoládé kultúra nem azt a szintet képviseli, mint mondjuk Franciaországban, vagy bárhol máshol tőlünk.
0: Akkor ebben azért még van hova fejlődnünk, mi?
2: Van. Igen, de hát ez valahonnan elkezdődik. Aztán majd megérkezünk egyszer csak oda. Így van.
0: Oké. Okay. Gábor, köszönjük.
2: Amit még elmondani, bocsánat, egy dolog a csokoládéról, tehát hogy ezek a csokoládék csak és kizárólag a Bintubár csokoládék két alapanyagból készülnek, tehát minden olyan ipari jellegű eljárás, metódus és alapanyag használat mellőzve van a mi csokoládékból, ami egy ipari csokoládéban benne van, csak és kizárólag a nagyon kiváló minőségű kakóbabot, valamint nátszukrot adunk, tehát mi alapvetően se lecitint, se különböző más egyéb növényi zsíradékot, semmit nem rakunk a csokoládéba, mint amit egyébként az ipari készítés során mindenféleképpen leszoktak tenni.
0: Hát ezért is vagytok egyébként akkor itt a világhírűek, úgyhogy gratulál még egyszer nektek, Gábor, és akkor beszélünk a következő éremesőnél. Jó? Úgyhogy szurkolunk, és akkor csináljátok.
2: Köszönöm, és hamarosan érkezik a kis csoki csomag, a postulón.
0: Karvas Anyi kollega, akkor ülhet. Köszönjük, szia Gábor, minden jót neked. Szia, szia.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok! Rülhetsz, Karvas Anyi, rülhetsz.
1: Igen. Remélem, hogy meghagyjátok a részemet.
0: Igyekszünk. Na, jól van, innen is még egyszer óriási gratula a Gábornak. Hajrá!
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Semmit sem kell csinálni a természettel, amit eddig mégis csinált, azt később megbánta, fogalmazott dr. Gyulai Iván ökológus a Kismarosi Dunakanyar kisközösség összejövetelén. A szakértő szerint számára is hihetetlen, hogy az ökológia valóban működő szisztéma, amelyben a növényvédelmet maga a természet biztosítja. Előadásában hangsúlyozta, az ember feladata a kertben az, hogy a talaj, a hőmérséklet és a nedvesség adottságainak figyelembevételével válassza ki a megfelelő növényfajtákat, amelyet a biodiverzitás elve szerint alakítson. Ekkor a növények önvédelmi reakciót indítanak. A rossz választás eredménye, hogy stresszelni fognak a növények, megbetegednek és elhalnak, ezért lényeges a biodiverzitás megteremtése és fenntartása. Önkéntes véradók segítségét várja a Magyar Vörös Kereszt. Közleményük szerint most ismét nagy szükség van az egészségügyben a vérellátás pótlására, amelyhez bárki hozzájárulhat a szervezett véradások keretében, Nógrád vármegye több helyszínén is. Holnap Bátony terenyén az Adi Művelődési Házban 13 és 17 óra között, szerdán pedig Balassagyarmaton két helyen is várják az önkénteseket. Balassagyarmaton a polgármesteri hivatalban 12:30 és délután 14:30 között, míg a Bölcsödében délután 16:30 és 17:30 között dolgoznak a Vörös Kereszt munkatársai. A szervezők kérik, hogy a véradásra érkezők személyigazolványt, tajkártyát és lakcímkártyát is vigyenek magukkal. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a véradás előtt fontos a megfelelő folyadékfogyasztás és az étkezés. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Feltételezett ukrán katonai drón roncsait találták meg Litvániában, közölte a Vilniuszi Országos Válságkezelő Központ vezetője, aki újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nem észlelték a drón belépését Litvánia légterébe, és azon nem találtak robbanószert. A lezuhant pilóta nélküli repülőeszközt Samane falu határában lelték fel 40 kilométerre a lett határtól és 55 kilométerre Fehér Oroszországtól. Kijev egyelőre nem reagált a megkeresésekre az ügyben.
3: Időjárás.
4: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
3: Közlekedés.
4: Ma napközben a 21-es úton Bátony-Terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
5: Nagyon.

0: óriási siker, mert hogy a Balassagyarmatról származó csokoládé professzorunk, Mészáros Gábor, csoki manufaktúrája, óriási véleményesült hozott létre Bordóban gyakorlatilag az International Chocolate Awards-nak az elődöntőjében. És hát ugye milyen érdekes, hogy vannak ezek a csokoládés dolgok? Nagyon érdekes.
1: Hát mindig igen, és 7 érmet hozott, ugye? Azt mondta, hogy jól emlékszem, hogy 7 érem, 2 arany. Szóval minden versenyen, ahol ők elindul, akkor tényleg arat, és gratulálunk ezúton is neki. És tök jó, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád, mert már mondom, én nem kóstoltam a csokiaidat. Ez egy üzenet volt, Gábor, de biztos vagyok benne, hogy nem ok nélkül tudsz mindenhol érmeket elhozni, és biztos vagyok benne, hogy nagyon igen, finom termékeid vannak, és komolyan mondom, hogy azért ez egy érdekes világ lehet. Tehát azért, mert mi a csokira azt mondjuk, hogy igen, finom, jó, bármilyen tehetünk, a leggagyibbat is, de hát nyilván itt azért minőségi csokirom 70-80%-os dolgokról beszélünk.
0: Igen, csak ugye még az se elég, tehát ugye pont erről beszélgettünk, ugye, hogy az hogy a bean to bar, tehát ugye a kakaó babtól kezdve mondjuk a csokoládé szeretik, te végigköveted azt fizikálisan is, hogy milyen az alapanyag és hogy hogyan és miképpen indul el, az megint egy más történet, attól még, hogy 70%-os a kakaó tartalma, attól még az lehet szar, már bocsánat. Itt megint más a szitu. Itt ugye ő elmegy Costa Ricára, összespanol a kakaóbabos Juannal, érted? Nem tudom, hogy ott eldumálgatnak meg minden, végigmennek ott a hegyen, végigmennek a hegyen, mint amikor te bemész egy almásba, egy teszed kapcsán, és akkor leszeded az almát, vagy
1: megy. Mikolára jártunk.
0: Na látod, ez pont olyan, nem csak azt csinálja a Gábor, hogy akkor elmegy Venezuelába, vagy Costa Ricára, és akkor mondom, Juannal átbeszélik, hogy mi van, megnézi, hogy akkor milyen genetikai adottságokkal rendelkezik az adott kakaóban, és akkor és akkor nyilván van ütve az üzlet, és akkor Budapestre érkezik, onnan attól a Juantól, Costa Ricáról az adott tízik. Tehát érted, hogy ez a különbség, hogy nem a nagy vállalatoktól vásárolod föl, hanem mindent gyakorlatilag figyel. Hogy ilyenből csak 800 van a világon. Ilyen kis manufaktúra. Tehát azért itt ebben van a ráció, és mondom azért ez már olyan szintek, Sanyi. Tehát...
1: El sem tudom képzelni egyébként. Igen.
0: De nem luxus ez, bocsánat, tehát hogy nem azt kell, nem azt mondom, minden nap ilyet kell többni a gyereknek, vagy a saját, mi együnk minden nap, hanem meg lehet azért engedni azt, hogy akkor egy ilyet egyszer bekóstolsz, és akkor veszel, és izé. Vagy bármilyen ilyen prémium dolgot, tehát hogy nem annyira luxus ez, mint amennyire az ember gondolná.
1: Egyébként azért ugye a társadalom nyitottabb most már az egészséges dolgok reményében is, az egészséges dolgok miatt inkább kifizeti a drágább dolgokat. Ezt mindig elmondják, akár szilveszterkor is, hogy már a jobb minőségű virslit választják az emberek, meg csokiba is gondolom, hogy
0: igen, csak ugye, áldozunk igen, rá csak még megint ez azért még egy picit még magasabb kategória. Úgyhogy mindegy. Sanyika, szólok, ha el nem

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
3: Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Rosta Zoltán, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselője szerint felmerül a gyanú, hogy a város által támogatott civil szervezetek között három olyan is van, amelyek további finanszírozása aggályos lehet, közölte a várost vezető grémium ülésén. Rosta bejelentette, tételesen nézte át a legutóbb megítélt 2025. évi civil támogatások felhasználását, amelyben a Harmónia kórus szabálytalanul 2024-es számlákat is csatolt. A Váci NKSE 30 millió forintot kapott, aminek egy részét a támogatási szerződés megkötése előtt dátumozott számlákkal számolta el. A sportegyesület esetében Rosta szerint az is figyelemre méltó, hogy több mint 15 milliót költöttek a Porsche Hungária részére autó leasing díj biztosítására. A képviselő úgy vélte, a támogatások esetében nem elsődleges szándék, hogy bármelyik civil szervezetnél az autók leasing díjára költsék el a közpénzt. Hozzátette, az ő szándéka az, hogy a váci sportolás legyen támogatott, ne a sportegyesület autója. 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó- és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatállyal rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangúlag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
7: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
7: Ma napközben a 21-es úton Bátony-Terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.
6: 9:03, ezek voltak a hírek, jó reggelt, és kellemes délelőttet kívánunk. Most már mindenkinek itt a Megafonban folytatjuk a startmenüt, Sanyika, robogunk tovább, ugye? Legalábbis remélem.
8: Én is szép délelőttet kívánok mindenkinek, ne felejtjétek, Viber számunk 0630 566 22 62, de van egy üzenetrögzítős telefonszámunk is, az pedig a 0635 957 957, és ezen az üzenetrögzítős telefonszámon üzenhettek, akár Varga Bíró Tamásnak is, aki hamarosan érkezik, néhány megasláger még előtte megszólal, de utána biztos vagyok benne, hogy ő átveszi a szót.
6: Hát, sajnos én is. Jó, viccet félretéve, tényleg mindjárt jön a VBT.

0: Itt a Kék Halál és benne klasszikolunk, Varga Bíró Tamás.
1: Ja, azt hittem, nem tudod, hogy hívnak.
0: De csak hogy
1: klasszik, nem, jó, folyamatosan klasszik.
0: Klasszik, jól van. Na, csak megértem, hát akkor van, tematika van is lemaradtak. Szia. De van egy ilyen külön sztár, ezt tudod, hogy amikor így szoktak podcastet nézni, meg hallgatni a hallgatók, és így bejön a live stream, akkor már megy a csörte, és nem köszönnek, hogy szia. Mert ez egy stílus, hogy akkor, mint hogyha rátekedni is, mert hogy...
1: Azt a mindenit.
0: Nem fogunk csinálni.
1: Az én köszönök nektek, jó, és Ádinak is fogok köszönni így minden délelőtt. Pláne ma, amikor elkezdem
0: mit?
1: A mesémet, elkezdek Oszkárról mesélni neked, aki 2005-ben született, és 2022. február 22-én hunyt el. Oszkár. A terápiás macska. 2005-ben a Rhode Island állami Providence-ben található Steelhouse ápolási és rehabilitációs központban élt ő, és 2007-ben vált ismerté, amikor David Doza geriáter a New England Journal of Medicine című folyóiratban megjelent cikkében is szerepelt. Úgyis az író szerint Oscar képes megjósolni a végstádiumú betegek közelgő halálát azzal, hogy néhány órával a vég előtt elkezd mellettük szonyókálni.
0: Tehát ahova odafekszik, ott az kapa. Hát gratulálok!
1: Na most képzeld el, hogy neked ilyen vérnyomás gondjaid vannak, vagy infarktus, gyanú, vagy mit tudom, és látod, hogy ez a büdös mocskos macska, ez az Oscar, ez közelít feléd. Még nem kell, tudod, már nem is menjél innen el. Még nem kell, hogy oda menjen az ágyadra, hogy a te málkosodra.
0: És ez terápiás macska, ez.
1: Hogy elkezdjen ott gyúrni rajtad, érted? Már tudod, hogy már halál gyúrja őt. Tehát, hogy ez a terápiás macskaként lett felvéve, majd elkezdték őt jóslásra használni.
0: Te jó.
1: Képzelhetem. Oszkárt. Igen. Na most, erre a képességre vonatkozóan több hipotézis is szerepelt, hogy ez miért lehetett. Az egyik, hogy Oscar észrevette ezeknek a betegeknek a mozgás hiányát. És hogy azért ment oda. Azért ment oda. A másik, hogy érezte a haldokló, elhaló sejtek által felszabaduló biokémiai anyagoknak a szagát. És az a vicces, hogy ez mind a kettő lehet igaz. Vagy a kettő együtt. Hogy az állatok tényleg meg nem a halált érzik meg, hanem a halállal járó természetes biokémiai folyamatokat. Hát baromi jó érzékszerveik vannak.
0: Igen.
1: Fú, egyre jobban kezdek el félni a macskák.
0: Hát te vagy nagy macskás.
1: Én nagyon macskás vagyok, igen. Igen.
0: Igen.
1: Annyira múltkor még a lábam is majdnem megmacskásodott. Istenem, mi lehet Galla Miklóssal? Na mindegy.
0: Ma mi műtétre vár, vagy
1: tényleg?
0: Már, azt hiszem, aha.
1: Nem tudom. Hát de most már nem várhat műtétre, most már minden műtét azonnal lesz.
0: Jó, na lapozzunk.
1: Nem lapozunk! De lapozunk.
0: Nyilván nem akarok ezreket elveszteni a hallgatók közül.
1: Ja, nem. Dehogy is nem. Miért? Ez egy pozitív dolog.
0: Micsoda?
1: Hát, hogy rövidülnek a várólisták, ez tök jó lesz.
0: Igen.
1: Ez az egyik legjobb dolog lesz. Na, beszéljünk inkább az ókori római birodalomról, jó, mert ókori rómaiból kevesebb van, aki esetleg beperel vagy megver minket.
0: Az csak egyeztem római... első személyben beszéljél, légy szíves.
1: Azért láttam, ahogy bólogattál. Nem, kedves hallgatók. Ádi, inkább rosszalóan nézett rám. Az ókori római birodalomban a nyilvános illemhelyek, ez egy szortéma, nem?
0: Nem is volt. Volt
1: a nyilván, hogy ne lettek volna? Nyilvános.
0: Mit adtak a rómaiak?
1: Igen. Ott kellett fizetni egyébként.
0: Tényleg?
1: Hogyne.
0: Wow.
1: Erre mondta, azt hiszem talán Vespasianus császár, hogy a pénznek nincs szaga, amikor megkérdezték, hogy miért adóztatja meg őket. Az ókori római birodalomban a nyilvános illemhelyek egyben közösségi terek is voltak. A dolgokat végző emberek beszélgettek közben, sőt, üzleteltek.
0: A legjobb gondolatok ott jönnek.
1: Abszolút.
0: Simán. Abszolút. Tehát, hogy...
1: Sőt, ismeretségeket kötöttek. Ez annál is könnyebb volt, mivel férfiak és nők vegyesen voltak ezeken a helyeken, tehát abszolút koedukált volt ez a történet. Szóval, aki egy kicsit is prűd volt, inkább egy félreeső sikátort keresett, és ott végezte el a dolgát. És hogyha azt hiszed, hogy nem találtak erre utaló jeleket a régészek, akkor nagyon tévedsz. Hogy voltak prűd emberek. Már az ókori Rómában is.
0: Ahol azért megadták a módját ott, a bulikának.
1: Ott ilyen bedesz dolgok történtek. Én tehát, hogy a 38 meg 99 pluszos
0: múltkori korszakot ugrunk, a Pászton voltam, és ott én még nem néztem
1: meg ezt. Már lehetett a
0: római Zsigmond király korabeli sztorit csináltak. Igen. Nagyon pofa, kicsit meg szerintem zseniális, és akkor nem is tudom, a forgatáson voltunk is, hogy el akartam venni mosdóba, hogy akkor hol vagy, akkor megmutatták, és hogy nekem pont azt beszéltük, hogy nekem adta volna, tudod, hogy ilyen régi az egész meg.
1: Igen.
0: Hát, mindegy. Jó, csak eszembe jutott, akkor legugyunk már ki kell maxolni. Ki kell maxolni az ilyet, hogyha persze. Már hagyományőrzés.
1: Igen, csináljuk meg. Igen. Amúgy ilyen kis botok voltak, és ilyen szivacsféle anyag volt a végükön. Az volt a korabeli WC papír.
0: Azt mondom, a WC kefe?
1: Hát nem.
0: Ja,
1: nem. A WC papír. A kis popsiókat az, és adták egymásnak. Tovább.
0: Környezet kímélő.
1: Jó, volt ott egy rabszolga, volt egy vödör, abban volt víz. Kicsit bele mártogattak, és adták tovább.
0: Teljesen ember
1: volt. Igen. Nem annyira ennek a témának a nyomvonalán, de végül is mégiscsak valahol az altest környékén folytatjuk. Texasi törvénnyel. Texasban ugyanis nincs korlátozva, hogy hány fegyvert tarthatsz, bármennyit. De a törvények értelmében illegális 6-nál több felnőtt játékszert birtokolnod. Mert hogy tudod, mondtam, bike-biciklit, nagyméretű úrókötelet, stb. Erről jött eszembe, Kovi életéről sorozat készül.
0: Ó, azt láttam, hallottam róla.
1: Igen. Én nekem meg ismerősöm.
0: Igen?
1: Még az Irigy-Mirigyel forgattunk is vele. Igen.
0: Hát ezt nem most fogjuk megbeszélni.
1: Most nem, de várom, hogy benne leszek-e.
0: Akkor majd fogunk róla beszélni.
1: Igen.
0: Óvatosan virágnyelven.
1: Ez tökéletes, de ez egyébként olyan jó, mert mit tudom, én ismerem a Viszkist is például, többször beszélgettem már vele róla, meg film készült. Ez mindig olyan érdekes dolog. Sőt, az első ilyen, az a Molnár Zoli, a Béti. Volt a műtős fiú, aki nagyon szépen hegedült. Uh-huh. És mondtam, hogy az ádult, meg a csúsztatott mód. A szabad gyalog, igen. Na, hogy hívták már a film rendezőt?
0: A Tar Béla,
1: igen. A Tar Béla egyik filmjében, az én egyik vagy barátom. Tar Béla. Na kérem szépen. Február 30-a valós dátum volt Svédországban 1712-ben. Február 30-a.
0: Ja.
1: Azért, mert Svédország ekkor próbált meg átállni a Julián naptárról a Gergely naptárra. Tehát a svédeknek volt egy ilyen, tehát hogyha valaki azzal szembesül, hogy 1212. február 30-án Svédországban micsoda csata volt, vagy kit koronáztak királya, vagy valami, akkor az nem kitolás.
0: Igen.
1: Az nem kitolás, az nem baki, az nem szándékos félrevezetés, hanem igenis nekik volt a svédek át, a svédeknek ma 1212-ben volt február 30-ájuk ember. Nekünk mikor lesz? Ha hol jutunk mi oda, mint a svédek? Istenem, vissza kéne vezetni a Julianus naptárt. Csak azért, hogy nekünk is legyen február 30-án. 1712, mit tudom én, 300 éve volt. Szerintem 300 év múlva simán mi is tartunk ott, mint a svédek tartottak 1712-ben.
0: Igen.
1: Én ebben hiszek. Ennyi volt.
0: Jó, hát figyelj, naptárat kell reformálnunk, ABC-t kell készítenünk. Igen. Rengeteg dolgunk van még.
1: Minden.
0: Ebben az
1: De a legeső, a nulladik feladatunk, hogy Indiát a Mongó átadására hát kényszerítsük.
0: Valamit kell vele csinálunk.
1: Le kell rohanni az Uniónak, Indiát is kész.
0: Jó, megyünk tovább, folytatjuk holnap.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Rosta Zoltán, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselője szerint felmerül a gyanú, hogy a város által támogatott civil szervezetek között három olyan is van, amelyek további finanszírozása aggályos lehet, közölte a várost vezető grémium ülésén. Rosta bejelentette, tételesen nézte át a legutóbb megítélt 2025. évi civil támogatások felhasználását, amelyben a Harmónia kórus szabálytalanul 2024-es számlákat is csatolt. A Váci NKSE 30 millió forintot kapott, aminek egy részét a támogatási szerződés megkötése előtt dátumozott számlákkal számolta el. A sportegyesület esetében Rosta szerint az is figyelemre méltó, hogy több mint 15 milliót költöttek a Porsche Hungária részére autó leasing díjbiztosítására. A képviselő úgy vélte, a támogatások esetében nem elsődleges szándék, hogy bármelyik civil szervezetnél az autók leasing díjára költsék el a közpénzt. Hozzátette, az ő szándéka az, hogy a váci sportolás legyen támogatott, ne a sportegyesület autója. 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatállyal rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangulag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének.
5: Időjárás.
4: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
3: Közlekedés.
4: Ma napközben a 21-es úton Bátony-Terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Itt a vége már, kedves hallgatók, köszönjük szépen a mai fülelmet is. 2479 az a szám, amelyet ma rögzítünk, ennyi adáson vagyunk már túl, mióta itt vagyunk veletek. Köszi mindenkinek.
1: Na. Így van, és örök hálánk érte, és remélem, hogy holnap is velünk tartotok, és akkor már az üzenet azoknak, akik egy pici nehézségben vannak most, mert soha nem lehet tudni, biztos van mindig az életben olyan, ami nehezebbnek tűnik, de higgyétek el, lesz megoldás. Hidd el, a nehézségek csak átmeneti akadályok az út mentén. De ne felejtjétek, ahogy szoktam mondani, holnap is kisüt a nap.
0: Jaj, hát ez ilyen össze-vissza volt egy picit, de tetszett. Ez ilyen bátorító, biztató szó volt, ugye, a mai nap a hallgatók felé.
1: Igen. És az is biztos, hogy mi is jövünk. Hát, holnap reggel.
0: Igen. Bár csak egy biztos van, de mindegy. Úgyhogy nagy tapsot küldünk, jön Reni, és akkor reggel várunk benneteket 6 óra után héttel. Vigyázzatok magatokra, jó? Szevasztok!
1: Szép napot, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu. Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az árak elképesztőek.
7: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
6: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Grogu, most!
10: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
11: Fész tőlük? Hát jól teszed.
12: Ez az igaz út.
13: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
14: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
15: A házigazda Lombos Marci.
14: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
15: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
14: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
3: Reklámot hallottak.
16: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Györfi Betta.
18: Hírek.
17: Semmit sem kell csinálni a természettel, amit eddig mégis csinált, azt később megbánta, fogalmazott dr. Gyulai Iván ökológus a kismarosi Dunakanyar kisközösség összejövetelén. A szakértő szerint számára is hihetetlen, hogy az ökológia valóban működő szisztéma, amelyben a növényvédelmet maga a természet biztosítja. Előadásában hangsúlyozta, az ember feladata a kertben az, hogy a talaj, a hőmérséklet és a nedvesség adottságainak figyelembevételével válassza ki a megfelelő növényfajtákat, amelyet a biodiverzitás elve szerint alakítson. Ekkor a növények önvédelmi reakciót indítanak. A rossz választás eredménye, hogy stresszelni fognak a növények, megbetegednek és elhalnak, ezért lényeges a biodiverzitás megteremtése és fenntartása. Önkéntes véradók segítségét várja a Magyar Vörös Kereszt. Közleményük szerint most ismét nagy szükség van az egészségügyben a vérellátás pótlására, amelyhez bárki hozzájárulhat a szervezett véradások keretében, Nógrád vármegye több helyszínén is. Holnap Bátony terenyén az Adi Művelődési Házban 13 és 17 óra között szerdán pedig Balassagyarmaton két helyen is várják az önkénteseket. Balassagyarmaton a polgármesteri hivatalban 12:30 és délután 14:30 között, míg a bölcsödében délután 16:30 és 17:30 között dolgoznak a Vöröskereszt munkatársai. A szervezők kérik, hogy a véradásra érkezők személyigazolványt, tajkártyát és lakcímkártyát is vigyenek magukkal. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a véradás előtt fontos a megfelelő folyadékfogyasztás és az étkezés. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Feltételezett ukrán katonai drón roncsait találták meg Litvániában, közölte a Vilniuszi Országos Válságkezelő Központ vezetője, aki újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nem észlelték a drón belépését Litvánia légterébe, és azon nem találtak robbanószert. A lezuhant pilóta nélküli repülőeszközt Samane falu határában lelték fel 40 kilométerre a lett határtól és 55 kilométerre Fehér Oroszországtól. Kijev egyelőre nem reagált a megkeresésekre az ügyben.
12: Időjárás.
17: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
6: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
12: Közlekedés.
17: Ma napközben a 21-es úton Bátony-Terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
6: Nagyon szól.
18: Kirakat délelőtt 10 és délután 4 között minden nap velem Rédei Renivel. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. A mai nap középpontjában a lenyűgöző balinész kultúra áll, bepillantást nyerhetnek a sziget hagyományaiba, mindennapjaiba és varázslatos világába. A mai kirakatot pedig egy igazi hangulatindító slágerrel kezdem. Nicky Romeo, Jonas Blue és Nikos Santos All You Need Is Love című slágerével tartsanak velem egész nap, és engedjék, hogy a zene és a kultúra együtt vezesse önöket végig ezen a különleges utazáson Balin.

receptrovat egy igazi balinész hangulattal. Próbálják ki a szatélilit balit. Ez egy nagyon ismert hagyományos étel a szigetről. Nézzük a hozzávalókat. 300 g darált hal vagy csirke, egy vörös hagyma, két gereszt fokhagyma, egy citromfűszár nagyon apróra vágva, egy teáskanál kurkuma, egy teáskanál koriander, fél teáskanál csili, két evőkanál kókuszreszelék, egy evőkanál limelé, só, bors és kevés olaj. A hagymát, a fokhagymát, a citromfűvet apróra vágjuk vagy ledaráljuk. Összekeverjük a darált hallal vagy csirkével, majd hozzáadjuk a fűszereket, a kókuszreszeléket és a lime levet. Alaposan összedolgozzuk, hogy egy jól formázható masszát kapjunk. Kis adagokat bambusznyársra vagy sima pálcára tapasztunk. Ez a Lilit technika lényege, nem hagyományos húskockák, hanem rátapasztott massza. Grillen vagy serpenyőben körülbelül 10 perc alatt megsütjük, közben forgatva. Leggyakrabban rizssel és friss uborka salátával tálalják, esetleg csípős szósz kíséretében. Jó étvágyat kívánok mindenkinek ehhez a balinész specialitáshoz. Ez volt a Saté Lilit Bali.

Hamarosan pörögnek tovább a slágerek, ez a Kirakat, üdvözlöm az Ivókat, a Milánokat és az Emiliánákat, valamint mindazokat, akik május 19-én születtek. Az Ivó germán szláv eredetű név, jelentése tiszafa, szintén szláv eredetű név a Milán, kedves a jelentése, az Emiliána pedig latin eredetű, az Amelius nemzetségből való. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő meg a sláger.

Mit érdemes ma ebédelni? Menü ajánló a kirakatban Leszenye Hubert Panzió. A mai ebéd sárga borsó krémleves krutonnal, tyúkhúsleves, rántott töltött csirkemell gordonmódra, rizssel, sült burgonyával és salátával, debreceni sertésszelet sonkával, sajttal, rizssel, hasámbal és salátával, gombóc, csoki töltelékkel, mákkal vagy édes morzsával szórva, grillezett camembert sajt amerikai burgonyával és áfonyalekvárral, illetve rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Schweik vendéglő balasagyarmat, a mai menü, hamis gulyásleves, csontleves, székelykáposzta, rántott karfiol, sült burgonyával és tartárral. Ez a mai ajánlat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: könyvhírakat, a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmaton.

0: Optika. Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
2: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
2: Vasárnap Mihály Iréka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én Balassagyarmaton.
3: Reklámot hallottak.
4: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése miatt idén nyáron 10 000-es nagyságrendben jelenhet meg új kereslet a napközis táborok piacán, ami érezhetően felgyorsítja a foglalásokat, mondta egy táborszervező internetes portál ügyvezetője. Tóth Béla szerint az államilag támogatott táborok megszűnésével egy átlagos napközis tábor jelenleg turnusonként 60 000 forintba kerül a piacon, ami óriási különbség a néhány száz forintos állami lehetőséghez képest. Ezt kell a szülőknek mérlegelniük, és erre a táboroztatóknak is oda kell figyelniük, mert a nagyobb kereslet miatt sok esetben új turnusokra, kapacitás bővítésre lehet szükség ahhoz, hogy el tudják látni az igényeket. A szlovákiai háztartások egyre nagyobb anyagi nyomás alatt élnek, a lakosság közel fele rosszabbnak értékeli jelenlegi életszínvonalát, mint egy évvel ezelőtt. Ez derül ki az NMS Market Research Szlovákia legfrissebb felméréséből, amelyet április elején készítettek több mint 1000 megkérdezett bevonásával. A válaszadók 47%-a úgy érzi, hogy romlott az élethelyzete tavalyhoz képest. Közülük 35% inkább rosszabbnak, 12% pedig egyértelműen rosszabbnak látja saját helyzetét. A pénzügyi nehézségek a mindennapokban is érezhetők. A szlovák lakosság 22%-a szerint a havi nettó jövedelem csak az alapvető kiadásokra, lakhatásra, élelmiszerre és energiára elegendő. További 8% azt mondta, még ezek fedezésére sem elég a bevételük. Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában. A Mountain Home légitámaszponton rendezett Gunfighter Skies légisóban résztvevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak. A bemutató szervezésében közreműködő Silver Wings of Idaho nevű vállalkozás képviselője megerősítette, hogy a pilóták biztonságban földet értek. A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél fújt az Idaho állam délnyugati részén működő támaszpont körzetében.
6: Időjárás.
5: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
7: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
8: Közlekedés.
5: Ma napközben a 21-es úton Bátony-Terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő
4: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
10: Megafon.
4: Nagyot szól.
11: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a Kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazi palóc hangulatú falunapi programra vágynak zenével, finom falatokkal és egésznapos kikapcsolódással, akkor május 24-én érdemes Patak felé venni az irányt, ugyanis a sportpályán rendezik meg a falunapi Pampuska Fesztivált. A rendezvény már évek óta a környék egyik kedvelt közösségi eseménye, ahol a hagyományőrzés és a szórakozás kéz a kézben jár. A nap középpontjában természetesen a pampuska áll, amely a palócvidék egyik legismertebb és legkedveltebb finomsága, de a szervezők idén is bőséges programkínálattal készülnek. A délután polgármesteri köszöntővel indul, majd színpadra lép a Szandai Kövi Rózsa dalkör, a Cserbókák Cserháthalápról, valamint a Pataki Szenyor Tánccsoport is. Fellépnek a helyi óvodások és iskolások, érkezik az Alma együttes a gyerekek nagy örömére, de koncertet ad Pifu, Vigyinszki Máté és a Cappuccino együttes is. Az est sztár vendége Dolly lesz, aki várhatóan a legismertebb slágereivel gondoskodik majd a jó hangulatról. A programot DJ Szilveszter zárja zenés esttel. A színpadi műsorok mellett egész nap kísérő programok is várják a látogatókat, lesz csillámtetoválás, henna és hajfonás is. Így a kisebbek és a nagyobbak egyaránt találnak majd kedvükre való elfoglaltságot. A falunapi Pampuska Fesztivál tehát remek lehetőséget kínál egy közös családi vagy baráti kikapcsolódásra. A helyszín Patak sportpályája, az időpont pedig május 24-e vasárnap.

Mit üzennek már a csillagok? Horoszkóp rovattal folytatjuk a kirakatot. Kedves Kosma, különösen sok energiával rendelkezik. Érdemes ezt a munkára fordítania, de figyeljen arra, hogy ne erőltesse túl magát. A mai nap a megfontolt döntéseké, ami a bikát illeti, ha pénzügyekről van szó, hallgasson a józan eszére, és ne hagyja, hogy mások sürgessék. Kedves ikrek, kommunikációban erős ez a nap. Egy fontos beszélgetés tisztázhat egy régi félreértést, akár munkahelyen, akár magánéletben. Ami a rákot illeti, érzékenyebb lehet a szokásosnál, szánjon időt önmagára, és ne féljen kimondani, hogy mire van szüksége érzelmileg. Kedves oroszlán, ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, használja ki ezt, de ügyeljen arra, hogy mások véleményét is meghallgassa. Ami a szüzet illeti, a részletek ma különösen fontosak, ha alapos marad, komoly elismerést szerezhet, főleg szakmai téren. Ez volt a horoszkóp rovat első fele, hamarosan folytatjuk.

Folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a mérleggel a kirakatban. A harmónia keresése kerül előtérbe, egy kompromisszum most mindkét fél számára megnyugtató megoldást hozhat. Kedves Skorpió, erős megérzéseim a megbízható iránytűként szolgálnak, hallgasson a belső hangjára. Kedves Nyilas, vágyat érezhet az új élmények iránt, ha teheti, törje meg a rutint, akár egy apró változtatással is. Ami a bakot illeti, a kitartása ma különösen kifizetődő lehet, ne adja fel, még akkor sem, ha lassúnak érzi az előrehaladást. Kedves vízöntő, egy váratlan ötlet izgalmas fordulatot hozhat, merjen másként gondolkodni, mert most ebből születhet valami érdekes. Kedves halak, a mai nap kedvez az alkotásnak és az elmélyülésnek, hallgasson zenét, alkosson, vagy egyszerűen csak lazítson egy kicsit. Ez volt a mai horoszkóp, már is pörögnek a megaslágerek tovább.

ebédelni nem ajánló, a kirakatban leszenye Hubert panzió. A mai ebéd sárga borsó krémleves krutonnal, tyúkhúsleves, rántott töltött csirkemell, gordonmódra, rizssel, sült burgonyával és salátával, debreceni sertésszelet sonkával, sajttal, rizssel, hasámbal és salátával, gombó

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, cibém?
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: Bél van.
1: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. május 19-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Rosta Zoltán, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselője szerint felmerül a gyanú, hogy a város által támogatott civil szervezetek között három olyan is van, amelyek további finanszírozása aggályos lehet, közölte a várost vezető grémium ülésén. Rosta bejelentette, tételesen nézte át a legutóbb megítélt 2025. évi civil támogatások felhasználását, amelyben a Harmónia kórus szabálytalanul 2024-es számlákat is csatolt. A Váci NKS-e 30 millió forintot kapott, aminek egy részét a támogatási szerződés megkötése előtt dátumozott számlákkal számolta el. A sportegyesület esetében Rosta szerint az is figyelemre méltó, hogy több mint 15 milliót költöttek a Porsche Hungária részére autóleasing díjbiztosítására. A képviselő úgy vélte, a támogatások esetében nem elsődleges szándék, hogy bármelyik civil szervezetnél az autók leasing díjára költsék el a közpénzt. Hozzátette, az ő szándéka az, hogy a váci sportolás legyen támogatott, ne a sportegyesület autója. Rosta Zoltánt, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselőjét hallják.
10: Úgy gondolom, hogy amikor ezekről a támogatásokról döntöttünk, akkor nem feltétlenül az volt az elsődleges szándék, hogy bármelyik sportegyesület, vagy bármelyik támogatott részére, mondjuk a Porsche Hungáriától leasingelt, vagy vásárolt autók leasingdíjait, vagy bérre, vagy részleteit kívánja az önkormányzat finanszírozni, hanem olyan tevékenységet kívántunk finanszírozni, legalábbis én, amikor igen nyomtam, akkor ez volt a szándékom, ami ezeknek a szervezeteknek a tényleges olyan jellegű működését szolgálja, ami elsősorban a váci sport közvetlen céljaira vonatkozik, utánpótlás, fejlesztés, stb. Tehát azért, mert a vezetők ilyen-olyan autókkal közlekednek, nem gondolom, hogy ezt nekünk támogatni kellene, de ez csak az én véleményem.
8: Semmit sem kell csinálni a természettel, amit eddig mégis csinált, azt később megbánta, fogalmazott dr. Gyulai Iván ökológus a Kismarosi Dunakanyar kisközösség összejövetelén. A szakértő szerint számára is hihetetlen, hogy az ökológia valóban működő szisztéma, amelyben a növényvédelmet maga a természet biztosítja. Előadásában hangsúlyozta, az ember feladata a kertben az, hogy a talaj, a hőmérséklet és a nedvesség adottságainak figyelembevételével válassza ki a megfelelő növényfajtákat, amelyet a biodiverzitás elve szerint alakítson. Ekkor a növények önvédelmi reakciót indítanak. A rossz választás eredménye, hogy stresszelni fognak a növények, megbetegednek és elhalnak, ezért lényeges a biodiverzitás megteremtése és fenntartása. Dr. Gyulai Iván ökológust hallják.
11: Hát miért betegszik meg a fa, mert stresszel? Tehát, hogyha túl melege van, túl kevés csapadékot kap, ugye nyilván nem érzi jól magát, hogy mi sem, akkor elkezdünk stresszelni, akkor elkezdünk beteget. Tehát ez tulajdonképpen ez a mi felelősségünk, illetve hát ha már egyszer ugye tönkretettük a talajt évtizedeken, évszázadokon keresztül, akkor valamit végre tenni kéne a talaj javítás érdekében is, Ugye a védelemnek, és ez megint csak rajtam múl, kétféle választási lehetősége van. Vagy társítom a növényeket, és megpróbálom kihasználni az abban rejlő lehetőségeket, vagy a káosz.
8: 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Neubauer Rudolfot, Kismaros polgármesterét hallják.
2: Ez azt jelenti, hogy a pályázathoz több előleget kaptunk, mint amennyi a közbeszerzés eredményeképpen elköltöttünk. Tehát egyszerűen takarékosan végeztük a pályázati munkát, és ez egy alapvető szabály minden pályázat. Hogyha kevesebb pénzből valósítjuk meg, akkor a maradékot vissza kell fizetni. Tehát ez nem marad itt nálunk szabadon felhasználható forrásként. Éppen ezért nem terveztünk rá semmilyen egyéb költséget, és ezért volt az, hogy a technikai átvezetést követően egyéb forrásoktól nem lett a pénz elvonva. De ezt egyébként eleve leszögezte a gazdasági vezető úr. Tehát az, hogy most 3,5 millió forintot visszafizetünk, az nem azt jelenti, hogy valamit elrontottunk, és most ennyivel megrövidítettük a falut, hanem azt jelenti, hogy olcsóbb lett a pályázat megvalósítása, mint amennyi pénzt kaptunk rá, és ezt a többlet pénzt, mivel nem használtuk fel a pályázat keretén belül, egy idő után visszakérte a kincstár. És ez lehet egyébként, hogy már egy 1,5-2 évvel ezelőtti döntés, de most kérte a magyar kincstár. Tehát ez a pénz, ez eddig itt volt.
8: Önkéntes véradók segítségét várja a Magyar Vörös Kereszt. Közleményük szerint most ismét nagy szükség van az egészségügyben a vérellátás pótlására, amelyhez bárki hozzájárulhat a szervezett véradások keretében, Nógrád vármegye több helyszínén is. Holnap Bátony terenyén az Adi Művelődési Házban 13 és 17 óra között, szerdán pedig Balassagyarmaton két helyen is várják az önkénteseket. Balassagyarmaton a polgármesteri hivatalban 12:30 és délután 14:30 között, míg a bölcsödében délután 16:30 és 17:30 között dolgoznak a Vörös Kereszt munkatársai. A szervezők kérik, hogy a véradásra érkezők személyigazolványt, tajkártyát és lakcímkártyát is vigyenek magukkal. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a véradás előtt fontos a megfelelő folyadékfogyasztás és az étkezés. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó- és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Az NB1B és férfi kézilabda bajnokságban szereplő Salgó-Tarján csapata legutóbb döntetlent játszott a PTE Peac ellen, így nem tudott előrébb lépni a bajnoki táblázatban. A 16 csapatos küzdelemben most a 13. helyen állnak, következő ellenfelük a Veszprémi kézilabda Kft. Gárdája lesz.
0: Időjárás.
8: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
0: Közlekedés.
8: Ma napközben a 21-es úton Bátony terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
6: Nagyon szól.
9: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Ha szeretik a kutyákat, különösen a tacskókat, akkor érdemes ellátogatni Széchenybe a Palócföldi Tacskó találkozóra, amely a Nosztalgia Múzeum udvarán kerül megrendezésre. A programban kutyás bemutatók, tacskó szépségverseny, közös séta, valamint gyerekeknek szóló játékos és kézműves foglalkozások is szerepelnek. A rendezvény célja, hogy családias hangulatban hozzák össze a kutyásokat és a tacskók kedvelőit. Palócföldi Tacskó találkozó új időpontban, május 23-án szombaton.

Hamarosan pörögnek tovább a slágerek, ez a Kirakat, üdvözlöm az Ivókat, a Milánokat és az Emiliánákat, valamint mindazokat, akik május 19-én születtek. Az Ivó germán szláv eredetű név, jelentése tiszafa, szintén szláv eredetű név a Milán, kedves a jelentése, az Emiliana pedig latin eredetű, az Amelius nemzetségből való. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő meg a sláger.

Filmajánlóval megyünk tovább a meg a slágerek között a kirakatban. Ma egy könnyed, nyári hangulatú, romantikus vígjátékot hozok. Ez nem más, mint a Beugró a paradicsomba, amelyben két olyan ember történetét követhetjük, akik épp válás után próbálják rendbe tenni az életüket, és közben egymás idegeit is alaposan próbára teszik. A film egyik különlegessége, hogy a történet egy része a világ egyik legszebb helyszínén játszódik, Bali szigetén. A trópusi környezet, a tengerpartok és a zöld rizsteraszok nem csak díszletként jelennek meg, hanem szinte a történet hangulatát is meghatározzák. A két főszereplő, Julia Roberts és George Clooney ide érkezik, hogy megakadályozza a lányuk hirtelen házasságát, de ahogy lenni szokott, a dolgok gyorsan bonyolódnak. A film erőssége a könnyed humor és a jól ismert romantikus alaphelyzet. Két ember, akik már rég elengedték egymást, de egy közös küldetés során újra kénytelenek együttműködni. A helyzetek viccesek, néha kínosak, de közben lassan újra felszínre kerülnek a régi érzések is. A Beugró a paradicsomba ideális választás egy fárasztó nap végére, vagy egy kellemes estére, amikor valami nem túl bonyolult, de hangulatos filmre vágyunk, sok-sok napfénnyel és tengerrel. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a filmhez!

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zlotyi és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
7: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Rogu, most!
10: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
11: Fész tőlük? Hát jól teszed.
12: Az igaz út.
13: Star Wars, a Mandalóri és Grogu a mozikban.
14: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
15: A házigazda Lombos Marci.
14: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
15: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bak Elit Funky Party.
14: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassa gyarmaton.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Györfi Betta.
17: Hírek.
16: 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Az NB1B és férfi kézilabda bajnokságban szereplő Salgótarján csapata legutóbb döntetlent játszott a PTE Peac ellen, így nem tudott előrébb lépni a bajnoki táblázatban. A 16 csapatos küzdelemben most a 13. helyen állnak, következő ellenfelük a Veszprémi kézilabda Kft. Gárdája lesz. Az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése miatt idén nyáron 10 000-es nagyságrendben jelenhet meg új kereslet a napközis táborok piacán, ami érezhetően felgyorsítja a foglalásokat, mondta egy táborszervező internetes portál ügyvezetője. Tóth Béla szerint az államilag támogatott táborok megszűnésével egy átlagos napközis tábor jelenleg turnusonként 60 000 forintba kerül a piacon, ami óriási különbség a néhány száz forintos állami lehetőséghez képest. Ezt kell a szülőknek mérlegelniük, és erre a táboroztatóknak is oda kell figyelniük, mert a nagyobb kereslet miatt sok esetben új turnusokra, kapacitás bővítésre lehet szükség ahhoz, hogy el tudják látni az igényeket. A modern autók gyakorlatilag kerekeken guruló számítógépek, a nagyvállalatok pedig arra használják őket, hogy minél több adatot gyűjtsenek be életünkről, és mindez csak egyre rosszabb lesz, olvasható a BBC cikkében. Az autók olyan adatokat gyűjthetnek be, mint például a pontos helyzetünk, ki ül velünk a kocsiban, mi szól a rádióban, be van-e kötve a biztonsági öv, illetve hogy túl gyorsan vezetünk-e, illetve túl keményen fékezünk-e. Az Egyesült Államokban hamarosan kötelezővé tehetik az autókba infravörös kamerák beszerelését, amelyek a testbeszédet és a szemmozgást is tudják követni. Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában. A Mountain Home légitámaszponton rendezett Gunfighter Skies légisóban résztvevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak. A bemutató szervezésében közreműködő Silver Wings of Idaho nevű vállalkozás képviselője megerősítette, hogy a pilóták biztonságban földet értek. A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél fújt az Idaho állam délnyugati részén működő támaszpont körzetében. Elfogta Budapesten egy jordániai származású férfit, aki a gyanú szerint hitelkártya csalásokkal óriási összegekkel húzta le a színészt Johnny Deppet. Mint kiderült, a jordániai férfi 2024. januárja és 2025. decemberre között 220 millió forintnyi dollárért költött különféle weboldalakon a színész adatait használva. A nyomozók a vásárlásokhoz használt IP címek és e-mailek alapján kiderítették, hogy a tettes Magyarországról követte el a csalásokat. Találtak egy magyar telefonszámot is, amelyen keresztül végül eljutottak abba az angyalföldi albérletbe, ahol a 27 éves jordániai származású férfi lakott.
3: Időjárás.
16: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
17: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
18: Közlekedés.
16: Ma napközben a 21-es úton Bátony terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
19: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
21: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
19: Megafon.
20: Nagyon szól.
22: Indul egy újabb óra, ez a kirakat, és egy igazi texasi blues rock ikon következik, azaz ikonok, hiszen ez nem más, mint a ZZ Top. A ZZ Top 1969-ben alakult Houstonban, és azóta is a rock történelem egyik legkarakteresebb zenekara. A trió felállás évtizedeken át gyakorlatilag változatlan maradt, ami ritkaság a műfajban. Hangzásukat a nyers blues alapok, a sivatagi hangulatú texasi rock és a vastag torzított gitárriffek teszik azonnal felismerhetővé. Olyan klasszikusokkal írták be magukat a történelembe, mint például a Gimme All Your Lovin' vagy a Sharp Dressed Man. Most pedig nem más, mint a Give It Up következik a Megafonban. Ez a dal jól mutatja, hogy hogyan tudtak már a kezdetekkor is erős rádióbarát, mégis autentikus rock hangzást létrehozni. Szóljon most tehát a ZZ Top-tól a Give It Up!

komoly kirakat témája, Bali, jó könyvek, filmek, életmód, utazás. Most jön a könyv, majd olyan regényt hozok önöknek, amely egyszerre szól barátságról, titkokról és újrakezdésről. Ez Fejős Éva Hotel Bali című könyve. A történet 4 egykori iskolai barátnőről szól, Dóráról, Gabiról, Szilviről és Juditról, akik egy tragédiába torkoló éjszaka után megfogadják, hogy elhagyják Magyarországot. Egy közös, sötét titok köti össze őket, és abban is megegyeznek, 17 év múlva újra találkoznak majd Budapesten. A sors azonban 4 felé sodorja őket. Dóra a világ másik felén, a trópusi Bali szigetén próbál új életet kezdeni, egy igazi földi paradicsomban, ahol azonban a múlt és a szerelem emléke nem engedi el. Közben Szilvi titokban írni kezd, Gabi két férfi között őrlődik, Judit pedig végre megszerzi azt, amire mindig vágyott. A regény egyik legerősebb kérdése, hogy vajon el lehet-e menekülni a múlt elől, vagy a régi titkok előbb-utóbb úgyis utolérnek bennünket. És amikor elérkezik a nagy 17 év utáni találkozás ideje, kiderül, a barátság, a szerelem és az árulás határai sokkal vékonyabbak, mint gondolnánk. Ez a könyv azoknak szól, akik szeretik az érzelmes, fordulatokkal teli történeteket, ahol a helyszín, legyen az Budapest vagy Bali, szinte külön szereplőként él a lapokon. Ez nem más, mint Fejős Éva és a Hotel Bali.

mozi ajánlóval megyünk tovább a kirakatban, Balassagyarmaton, a Madács moziban. A mai napon megnézhetik a Michael című életrajzi filmet Michael Jacksonról 3:45-től 6-tól és 8-tól. Birka krimi 2:00-től és 8-tól, az Ördög Prádát visel folytatása 3:45-től és 3:45-tól. 4-kor vetítik a Mortal Kombat második részét, illetve a Visszatérést, avagy a Silent Hill-t. Dermesztőkor 6-tól, Iron Maiden 6-tól, valamint 8-tól a T-Boy otthona és a Hókum. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a filmekhez!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmaton.

0: Ajándéka Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Grogu, most!
3: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
4: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
5: Ez az igaz út.
6: Star Wars, a Mandalóri és Grogu a mozikban.
7: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
7: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
7: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
9: Reklámot hallottak.
10: 14 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése miatt idén nyáron 10 000-es nagyságrendben jelenhet meg új kereslet a napközis táborok piacán, ami érezhetően felgyorsítja a foglalásokat, mondta egy táborszervező internetes portál ügyvezetője. Tóth Béla szerint az államilag támogatott táborok megszűnésével egy átlagos napközis tábor jelenleg turnusonként 60 000 forintba kerül a piacon, ami óriási különbség a néhány száz forintos állami lehetőséghez képest. Ezt kell a szülőknek mérlegelniük, és erre a táboroztatóknak is oda kell figyelniük, mert a nagyobb kereslet miatt sok esetben új turnusokra, kapacitás bővítésre lehet szükség ahhoz, hogy el tudják látni az igényeket. A szlovákiai háztartások egyre nagyobb anyagi nyomás alatt élnek, a lakosság közel fele rosszabbnak értékeli jelenlegi életszínvonalát, mint egy évvel ezelőtt. Ez derül ki az NMS Market Research Szlovákia legfrissebb felméréséből, amelyet április elején készítettek több mint 1000 megkérdezett bevonásával. A válaszadók 47%-a úgy érzi, hogy romlott az élethelyzete tavalyhoz képest. Közülük 35% inkább rosszabbnak, 12% pedig egyértelműen rosszabbnak látja saját helyzetét. A pénzügyi nehézségek a mindennapokban is érezhetők. A szlovák lakosság 22%-a szerint a havi nettó jövedelem csak az alapvető kiadásokra, lakhatásra, élelmiszerre és energiára elegendő. További 8% azt mondta, még ezek fedezésére sem elég a bevételük. Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában. A Mountain Home légitámaszponton rendezett Gunfighter Skies légisóban résztvevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak. A bemutató szervezésében közreműködő Silver Wings of Idaho nevű vállalkozás képviselője megerősítette, hogy a pilóták biztonságban földet értek. A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél fújt az Idaho állam délnyugati részén működő támaszpont körzetében.
5: Időjárás.
10: Időjárás.
11: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
13: Közlekedés.
11: Ma napközben a 21-es úton Bátony-Terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
14: Nagyot szól.
16: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazi palóc hangulatú falunapi programra vágynak zenével, finom falatokkal és egésznapos kikapcsolódással, akkor május 24-én érdemes Patak felé venni az irányt, ugyanis a sportpályán rendezik meg a falunapi Pampuska Fesztivált. A rendezvény már évek óta a környék egyik kedvelt közösségi eseménye, ahol a hagyományőrzés és a szórakozás kéz a kézben jár. A nap középpontjában természetesen a pampuska áll, amely a palócvidék egyik legismertebb és legkedveltebb finomsága, de a szervezők idén is bőséges programkínálattal készülnek. A délután polgármesteri köszöntővel indul, majd színpadra lép a Szandai Kövi Rózsa dalkör, a Cserbókák Cserháthalápról, valamint a Pataki Szenyor Tánccsoport is. Fellépnek a helyi óvodások és iskolások, érkezik az Alma együttes a gyerekek nagy örömére, de koncertet ad Pifu, Vigyinszki Máté és a Cappuccino együttes is. Az est sztár vendége Dolly lesz, aki várhatóan a legismertebb slágereivel gondoskodik majd a jó hangulatról. A programot DJ Szilveszter zárja zenés esttel. A színpadi műsorok mellett egész nap kísérő programok is várják a látogatókat, lesz csillámtetoválás, henna és hajfonás is. Így a kisebbek és a nagyobbak egyaránt találnak majd kedvükre való elfoglaltságot. A falunapi Pampuska Fesztivál tehát remek lehetőséget kínál egy közös családi vagy baráti kikapcsolódásra. A helyszín Patak sportpályája, az időpont pedig május 24-e vasárnap.

0: Vodafone. Minden idők legnagyobb slágerei.
1: Hallottam párszor, ez más generáció.

Bali, az istenek szigete, ezzel megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban. Bali azért kapta az istenek szigete becenevet, mert a mindennapi életet rendkívül erősen átszövi a hindu vallás és a szellemi hagyomány. A szigeten a lakosság többsége balinész hindu. És ez a vallás nem csak a templomokban jelenik meg, hanem a hétköznapokban is. Szinte minden házhoz tartozik egy családi szentély, és az utcákon naponta láthatók a kis felajánlások, amelyeket az isteneknek és a szellemeknek helyeznek ki. A szigetet több ezer templom is jellemzi, a nagy híres szentélyektől egészen a kis falusi oltárokig. A vallási ünnepek, szertartások és fesztiválok jelen vannak, így az élet ritmusa szorosan összekapcsolódik a spirituális világgal. Emiatt a látogatók gyakran úgy érzik, hogy Bali nem csak egy egzotikus nyaralóhely, hanem egy olyan tér, ahol a vallás és a természet együtt él. Innen ered az istenek szigete elnevezés. Most pedig pörögnek tovább a slágerek, tartsanak velem és a kirakattal egészen délután 4 óráig.

Folytatjuk tovább Bali kalandozásainkat, életmódrovattal megyünk tovább a kirakatban. Bali spiritualitása nem valami elvont, külön világ, hanem nagyon is hétköznapi gyakorlat, folyamatos jelenlét, közösségi szellem és a természettel való kapcsolat. Ezt át is vihetjük a hétköznapjainkba, például az apró tudatosságok beépítésével. Nem kell felajánlásokat készíteni, de lehetnek mikrorítusaink egy reggeli kávé csendben, telefon nélkül, vagy egy rövid megállás napközben, amikor tudatosan jelen vagyunk. A balinész gesztusok egyik lényege a hála. Ezt át lehet venni egyszerűen nap végén egy-két mondatban végig gondolni, hogy mi volt jó aznap. A közösségi kapcsolódás is fontos, a spiritualitás nem csak én idő, egy hívás, közös étkezés, vagy rendszeres figyelem a családra és barátokra, már ennek a modern megfelelője. És akár egy séta, park vagy erkélyen töltött pár perc is segíthet abban, hogy ne csak háttérnek lássuk a környezetet, és így visszakapcsolódhatunk a természethez is. A balinész spiritualitás lényege végső soron tehát nem egzotikum, hanem egy egyszerű gondolat. Az élet nem csak történik velünk, hanem kapcsolatban is áll velünk, és mi is kapcsolatban állunk mindennel, ami körülvesz.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, cibém.
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Rausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatálya rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangulag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Hatalmas öröm és felszabadulás tapasztalható az április 12-i választás után Tölgyesi Péter szerint Magyarországon, ki szerint ilyen nagyon rég nem volt a magyar történelemben. Tölgyesi szerint jelenleg 1,2, illetve 1,5 millió szavazója van a Fidesznek, és csupán 1 millió szavazónál Isten király Orbán Viktor. Ezzel sokáig el lehet hajózni, de a késői MDF és az MSZP-re utalva az elemző úgy gondolja, hogy ennek túl sok értelme nincs. Szerinte összecsuklott az Orbán mítosz, és Tölgyesi szerint látszott, hogy az átadás átvételnél a korábbi miniszterek mennyire kisgyerekként vergődnek, miközben Magyar Péter alázta őket. Elfogta Budapesten egy jordániai származású férfit, aki a gyanú szerint hitelkártya csalásokkal óriási összegekkel húzta le a színészt Johnny Deppet. Mint kiderült, a jordániai férfi 2024. januárja és 2025. decembere között 220 millió forintnyi dollárért költött különféle weboldalakon a színész adatait használva. A nyomozók a vásárlásokhoz használt IP címek és e-mailek alapján kiderítették, hogy a tettes Magyarországról követte el a csalásokat. találtak egy magyar telefonszámot is, amelyen keresztül végül eljutottak abba az angyalföldi albérletbe, ahol a 27 éves jordániai származású férfi lakott.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
9: Időjárás.
3: Időjárás.
7: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
1: Közlekedés.
7: Ma napközben a 21-es úton Bátonyterenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
9: Megafon.
6: Nagyot szól.
0: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Ha szeretik a kutyákat, különösen a tacskókat, akkor érdemes ellátogatni Széchenybe a Palócföldi Tacskó találkozóra, amely a Nosztalgia Múzeum udvarán kerül megrendezésre. A programban kutyás bemutatók, tacskó szépségverseny, közös séta, valamint gyerekeknek szóló játékos és kézműves foglalkozások is szerepelnek. A rendezvény célja, hogy családias hangulatban hozzák össze a kutyásokat és a tacskók kedvelőit. Palócföldi Tacskó találkozó új időpontban, május 23-án szombaton.

Nagyvilágrovattal megyünk tovább a kirakatban, ma Bali szigetére látogatunk el gondolatban, ahol az élet ritmusa egészen másképp működik, mint a nyugati világban. A balinéz életmód egyik legfontosabb jellemzője a lassabb, tudatosabb tempó, amelyben a mindennapok szorosan összefonódnak a vallással, a közösséggel és a természettel. A helyiek életét a hindu hagyományok határozzák meg. A nap nem csak munkából áll, hanem rendszeres szertartásokból, templomi látogatásokból és apró mindennapi felajánlásokból is. Ezek a kis kosárkák virággal, rizssel, füstölővel szinte minden ház előtt és utcán megtalálhatók, és azt jelképezik, hogy az élet minden pillanata kapcsolatban áll valami nagyobb egésszel. A balinéz életfelfogásban fontos a közösség szerepe is. A család és a falu közössége nem csak háttér, hanem aktív része a mindennapoknak. Az emberek együtt dolgoznak, együtt ünnepelnek és együtt vesznek részt a vallási eseményeken. Ez a fajta összetartás sokszor erősebb, mint az egyéni célok. Hamarosan folytatjuk tovább a bali életmóddal, de előtte zenélünk.

Nagyvilág rovat a kirakatban, benne Bali. Bali életmódjából talán az egyik legérdekesebb tanulság a természethez való viszony. A sziget lakói hagyományosan úgy tekintenek a környezetre, mint élő, tiszteletet érdemlő rendszerre. A rizsteraszok például nem csak mezőgazdasági területek, hanem évszázados vízgazdálkodási és közösségi együttműködési rendszerek részei. Ugyanakkor a modern turizmus hatására Bali ma már két világ között él. A hagyományos, lassú életmód és a gyorsan fejlődő, nyüzsgő turisztikai központok egyszerre vannak jelen. Ez kihívást is jelent, de egyben lehetőséget arra, hogy a helyiek megpróbálják megőrizni identitásukat. És hogy mit tanulhatunk mind ebből? Talán azt, hogy a mindennapokba érdemes több tudatosságot vinni, lelassítani, jobban figyelni a környezetünkre, és erősebben kapcsolódni a közösségeinkhez. Bali nem egy elérhetetlen paradicsom, inkább egy emlékeztető arra, hogy az élet lehet egyszerűbb, figyelmesebb és kiegyensúlyozottabb is. Ez volt a napi nagy világrovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei.

0: Délután 4 óra van, véget ért a mai kirakat, mindenkinek további szép délutánt kívánok, illetve jó pihenést azoknak, akik már 4 órakor elhagyhatták a munkahelyüket, ami pedig a forgalmat illeti, a dugóban kitartást kívánok mindenkinek. Ez volt a mai kirakat, holnap ismét várom Önöket, további kellemes napot!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
5: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
6: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
4: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
7: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassa gyarmat a jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
7: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakker Elit Funky Party.
7: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassa gyarmaton.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Semmit sem kell csinálni a természettel, amit eddig mégis csinált, azt később megbánta, fogalmazott dr. Gyulai Iván ökológus a kismarosi Dunakanyar kisközösség összejövetelén. A szakértő szerint számára is hihetetlen, hogy az ökológia valóban működő szisztéma, amelyben a növényvédelmet maga a természet biztosítja. Előadásában hangsúlyozta, az ember feladata a kertben az, hogy a talaj, a hőmérséklet és a nedvesség adottságainak figyelembe vételével válassza ki a megfelelő növényfajtákat, amelyet a biodiverzitás elve szerint alakítson. Ekkor a növények önvédelmi reakciót indítanak. A rossz választás eredménye, hogy stresszelni fognak a növények, megbetegednek és elhalnak, ezért lényeges a biodiverzitás megteremtése és fenntartása. Önkéntes véradók segítségét várja a Magyar Vörös Kereszt. Közleményük szerint most ismét nagy szükség van az egészségügyben a vérellátás pótlására, amelyhez bárki hozzájárulhat a szervezett véradások keretében, Nógrád vármegye több helyszínén is. Holnap Bátony terenyén az Adi Művelődési Házban 13 és 17 óra között, szerdán pedig Balassagyarmaton két helyen is várják az önkénteseket. Balassagyarmaton a polgármesteri hivatalban 12:30 és délután 14:30 között, míg a bölcsödében délután 16:30 és 17:30 között dolgoznak a Vörös Kereszt munkatársai. A szervezők kérik, hogy a véradásra érkezők személyigazolványt, tajkártyát és lakcímkártyát is vigyenek magukkal. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a véradás előtt fontos a megfelelő folyadékfogyasztás és az étkezés. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó- és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Feltételezett ukrán katonai drón roncsait találták meg Litvániában, közölte a Vilniuszi Országos Válságkezelőközpont vezetője, aki újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nem észlelték a drón belépését Litvánia légterébe, és azon nem találtak robbanószert. A lezuhant pilóta nélküli repülőeszközt Samane falu határában lelték fel 40 kilométerre a lett határtól és 55 kilométerre Fehér Oroszországtól. Kijev egyelőre nem reagált a megkeresésekre az ügyben.
10: Időjárás.
9: Többnyire napos, rövid ideig gyengén felhős idő várható, erős UV-sugárzásra kell készülni. A csúcs hőmérséklet 18 fok körül lesz.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
11: Közlekedés.
9: Ma napközben a 21-es úton Bátony-Terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
0: Rosta Zoltán, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselője szerint felmerül a gyanú, hogy a város által támogatott civil szervezetek között három olyan is van, amelyek további finanszírozása aggályos lehet, közölte a várost vezető grémium ülésén. Rosta bejelentette, tételesen nézte át a legutóbb megítélt 2025. évi civil támogatások felhasználását, amelyben a Harmónia kórus szabálytalanul 2024-es számlákat is csatolt. A Váci NKSE 30 millió forintot kapott, aminek egy részét a támogatási szerződés megkötése előtt dátumozott számlákkal számolta el. A sportegyesület esetében Rosta szerint az is figyelemre méltó, hogy több mint 15 milliót költöttek a Porsche Hungária részére autó-leasing díjbiztosítására. A képviselő úgy vélte, a támogatások esetében nem elsődleges szándék, hogy bármelyik civil szervezetnél az autók leasing díjára költsék el a közpénzt. Hozzátette, az ő szándéka az, hogy a váci sportolás legyen támogatott, ne a sportegyesület autója. 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó- és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatálya rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangulag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének.
2: Közlekedés.
0: Ma napközben a 21-es úton Bátony-Terenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.

0: Yeah, you should take it off.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu

0: החולות. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Minden hónapban óriási akciók a

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Rogu, most!
4: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
5: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
6: Ez az igaz út.
7: Star Wars, a Mandalóri és Grogu a mozikban.
1: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
9: Reklámot hallottak.
10: 17 óra van.
9: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Rosta Zoltán, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselője szerint felmerül a gyanú, hogy a város által támogatott civil szervezetek között három olyan is van, amelyek további finanszírozása aggályos lehet, közölte a várost vezető grémium ülésén. Rosta bejelentette, tételesen nézte át a legutóbb megítélt 2025. évi civil támogatások felhasználását, amelyben a Harmónia kórus szabálytalanul 2024-es számlákat is csatolt. A Váci NKSE 30 millió forintot kapott, aminek egy részét a támogatási szerződés megkötése előtt dátumozott számlákkal számolta el. A sportegyesület esetében Rosta szerint az is figyelemre méltó, hogy több mint 15 milliót költöttek a Porsche Hungária részére autóleasing díj biztosítására. A képviselő úgy vélte, a támogatások esetében nem elsődleges szándék, hogy bármelyik civil szervezetnél az autók leasing díjára költsék el a közpénzt. Hozzátette, az ő szándéka az, hogy a váci sportolás legyen támogatott, ne a sportegyesület autója. 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó- és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatállyal rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangulag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének.
1: Közlekedés.
10: Ma napközben a 21-es úton Bátonyterenyén, valamint a 22-esen Endrefalván és Széchenyben, továbbá Ipolyszögön a vasúti átjárónál várható trafipax. Sebességet mérnek Mohorán, illetve a 2-es úton Vác határában a Balassagyarmati úton.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
5: A házigazda Lombos Marci.
4: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
5: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakeli Elit Funky Party.
4: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
0: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. május 19-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Rosta Zoltán, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselője szerint felmerül a gyanú, hogy a város által támogatott civil szervezetek között három olyan is van, amelyek további finanszírozása aggályos lehet, közölte a várost vezető grémium ülésén. Rosta bejelentette, tételesen nézte át a legutóbb megítélt 2025. évi civil támogatások felhasználását, amelyben a Harmónia kórus szabálytalanul 2024-es számlákat is csatolt. A Váci NKSE 30 millió forintot kapott, aminek egy részét a támogatási szerződés megkötése előtt dátumozott számlákkal számolta el. A sportegyesület esetében Rosta szerint az is figyelemre méltó, hogy több mint 15 milliót költöttek a Porsche Hungária részére autó leasing díj biztosítására. A képviselő úgy vélte, a támogatások esetében nem elsődleges szándék, hogy bármelyik civil szervezetnél az autók leasing díjára költsék el a közpénzt. Hozzátette, az ő szándéka az, hogy a váci sportolás legyen támogatott, ne a sportegyesület autója. Rosta Zoltánt, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselőjét hallják.
9: Úgy gondolom, hogy amikor ezekről a támogatásokról döntöttünk, akkor nem feltétlenül az volt az elsődleges szándék, hogy bármelyik sportegyesület, vagy bármelyik támogatott részére, mondjuk a Porsche Hungáriától leasingelt, vagy vásárolt autók leasingdíjait, vagy bérre, vagy részleteit kívánja az önkormányzat finanszírozni, hanem olyan tevékenységet kívántunk finanszírozni, legalábbis én, amikor igen nyomtam, akkor ez volt a szándékom, ami ezeknek a szervezeteknek a tényleges olyan jellegű működését szolgálja, ami elsősorban a váci sport közvetlen céljaira vonatkozik, utánpótlás, fejlesztés, stb. Tehát azért, mert a vezetők ilyen-olyan autókkal közlekednek, nem gondolom, hogy ezt nekünk támogatni kellene, de ez csak az én véleményem.
7: Semmit sem kell csinálni a természettel, amit eddig mégis csinált, azt később megbánta, fogalmazott dr. Gyulai Iván ökológus a kismarosi Dunakanyar kisközösség összejövetelén. A szakértő szerint számára is hihetetlen, hogy az ökológia valóban működő szisztéma, amelyben a növényvédelmet maga a természet biztosítja. Előadásában hangsúlyozta, az ember feladata a kertben az, hogy a talaj, a hőmérséklet és a nedvesség adottságainak figyelembevételével válassza ki a megfelelő növényfajtákat, amelyet a biodiverzitás elve szerint alakítson. Ekkor a növények önvédelmi reakciót indítanak. A rossz választás eredménye, hogy stresszelni fognak a növények, megbetegednek és elhalnak, ezért lényeges a biodiverzitás megteremtése és fenntartása. Dr. Gyulai Iván ökológust hallják.
10: Hát miért betegszik meg a fa, mert stresszel? Tehát, hogyha túl melege van, túl kevés csapadékot kap, ugye nyilván nem érzi jól magát, hogy mi sem, akkor elkezdünk stresszelni, akkor elkezdünk beteged. Tehát ez tulajdonképpen ez a mi felelősségünk, illetve hát ha már egyszer ugye tönkretettük a talajt évtizedeken, évszázadokon keresztül, akkor valamit végre tenni kéne a talaj javítás érdekében is, Ugye a védelemnek, és ez megint csak rajtam múl, kétféle választási lehetősége van. Vagy társítom a növényeket, és megpróbálom kihasználni az abban rejlő lehetőségeket, vagy a káosz.
7: 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Neubauer Rudolfot, Kismaros polgármesterét hallják.
1: Ez azt jelenti, hogy a pályázathoz több előleget kaptunk, mint amennyin a közbeszerzés eredményeképpen elköltöttünk. Tehát egyszerűen takarékosan végeztük a pályázati munkát, és ez egy alapvető szabály minden pályázat. Hogyha kevesebb pénzből valósítjuk meg, akkor a maradékot vissza kell fizetni. Tehát ez nem marad itt nálunk szabadon felhasználható forrásként. Éppen ezért nem terveztünk rá semmilyen egyéb költséget, és ezért volt az, hogy a technikai átvezetést követően egyéb forrásoktól nem lett a pénz elvonva. De ezt egyébként eleve leszögezte gazdasági vezető úr. Tehát az, hogy most 3,5 millió forintot visszafizetünk, az nem azt jelenti, hogy valamit elrontottunk, és most ennyivel megrövidítettük a falut, hanem azt jelenti, hogy olcsóbb lett a pályázat megvalósítása, mint amennyi pénzt kaptunk rá, és ezt a többletpénzt, mivel nem használtuk fel a pályázat keretén belül, egy idő után visszakérte a kincstár. És ez lehet egyébként, hogy már egy másfél-két évvel ezelőtti döntés, de most kérte a magyar kincstár. Tehát ez a pénz, ez eddig itt volt.
7: Önkéntes véradók segítségét várja a Magyar Vörös Kereszt. Közleményük szerint most ismét nagy szükség van az egészségügyben a vérellátás pótlására, amelyhez bárki hozzájárulhat a szervezett véradások keretében, Nógrád vármegye több helyszínén is. Holnap Bátony terenyén az Adi Művelődési Házban 13 és 17 óra között, szerdán pedig Balassagyarmaton két helyen is várják az önkénteseket. Balassagyarmaton a polgármesteri hivatalban 12:30 és délután 14:30 között, míg a bölcsödében délután 16:30 és 17:30 között dolgoznak a Vörös Kereszt munkatársai. A szervezők kérik, hogy a véradásra érkezők személyigazolványt, tajkártyát és lakcímkártyát is vigyenek magukkal. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a véradás előtt fontos a megfelelő folyadékfogyasztás és az étkezés. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó- és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Az NB1B és férfi kézilabda bajnokságban szereplő Salgó-Tarján csapata legutóbb döntetlent játszott a PTE Peac ellen, így nem tudott előrébb lépni a bajnoki táblázatban. A 16 csapatos küzdelemben most a 13. helyen állnak, következő ellenfelük a Veszprémi kézilabda Kft. Gárdája lesz.
6: Közlekedés.
7: Éjszaka Salgó-Tarjánban az Ötvözet gyár úton várható sebességellenőrzés. Vigyázzon mindenki magára!
6: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
8: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: A Megafon hallgatói döntöttek. Újra itt vannak az igazán nagy megaslágerek.
1: A 80-as évek megaslágerei.
2: A 80-as évek megaslágerei.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: pénztárcánál, akkor nagyon figyelj, nehogy lehúzzanak.
1: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
2: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
3: Jó húsban vagy, cibém.
2: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
3: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
4: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
5: Reklámot hallottak.
6: 19 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Az NB1B és férfi kézilabda bajnokságban szereplő Salgótarján csapata legutóbb döntetlent játszott a PTE Peac ellen, így nem tudott előrébb lépni a bajnoki táblázatban. A 16 csapatos küzdelemben most a 13. helyen állnak, következő ellenfelük a Veszprémi kézilabda Kft. Gárdája lesz. Az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése miatt idén nyáron 10 000-es nagyságrendben jelenhet meg új kereslet a napközis táborok piacán, ami érezhetően felgyorsítja a foglalásokat, mondta egy táborszervező internetes portál ügyvezetője. Tóth Béla szerint az államilag támogatott táborok megszűnésével egy átlagos napközis tábor jelenleg turnusonként 60 000 forintba kerül a piacon, ami óriási különbség a néhány száz forintos állami lehetőséghez képest. Ezt kell a szülőknek mérlegelniük, és erre a táboroztatóknak is oda kell figyelniük, mert a nagyobb kereslet miatt sok esetben új turnusokra, kapacitás bővítésre lehet szükség ahhoz, hogy el tudják látni az igényeket. A modern autók gyakorlatilag kerekeken guruló számítógépek, a nagyvállalatok pedig arra használják őket, hogy minél több adatot gyűjtsenek be életünkről, és mindez csak egyre rosszabb lesz, olvasható a BBC cikkében. Az autók olyan adatokat gyűjthetnek be, mint például a pontos helyzetünk, ki ül velünk a kocsiban, mi szól a rádióban, be van-e kötve a biztonsági öv, illetve hogy túl gyorsan vezetünk-e, illetve túl keményen fékezünk-e. Az Egyesült Államokban hamarosan kötelezővé tehetik az autókba infravörös kamerák beszerelését, amelyek a testbeszédet és a szemmozgást is tudják követni. Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában. A Mountain Home légitámaszponton rendezett Gunfighter Skies légisóban résztvevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak. A bemutató szervezésében közreműködő Silver Wings of Idaho nevű vállalkozás képviselője megerősítette, hogy a pilóták biztonságban földet értek. A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél fújt az Idaho állam délnyugati részén működő támaszpont körzetében. Elfogta Budapesten egy jordániai származású férfit, aki a gyanú szerint hitelkártya csalásokkal óriási összegekkel húzta le a színészt Johnny Deppet. Mint kiderült, a jordániai férfi 2024. januárja és 2025. decembere között 220 millió forintnyi dollárért költött különféle weboldalakon a színész adatait használva. A nyomozók a vásárlásokhoz használt IP címek és e-mailek alapján kiderítették, hogy a tettes Magyarországról követte el a csalásokat. Találtak egy magyar telefonszámot is, amelyen keresztül végül eljutottak abba az angyalföldi albérletbe, ahol a 27 éves jordániai származású férfi lakott.
5: Közlekedés.
6: Északa Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton várható sebességellenőrzés. Vigyázzon mindenki magára.
5: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
0: Mega jó hangulatban.
7: Megafon. Nagyot szól.

0: Ez is Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Semmit sem kell csinálni a természettel, amit eddig mégis csinált, azt később megbánta, fogalmazott dr. Gyulai Iván ökológus a kismarosi Dunakanyar kisközösség összejövetelén. A szakértő szerint számára is hihetetlen, hogy az ökológia valóban működő szisztéma, amelyben a növényvédelmet maga a természet biztosítja. Előadásában hangsúlyozta, az ember feladata a kertben az, hogy a talaj, a hőmérséklet és a nedvesség adottságainak figyelembevételével válassza ki a megfelelő növényfajtákat, amelyet a biodiverzitás elve szerint alakítson. Ekkor a növények önvédelmi reakciót indítanak. A rossz választás eredménye, hogy stresszelni fognak a növények, megbetegednek és elhalnak, ezért lényeges a biodiverzitás megteremtése és fenntartása. Önkéntes véradók segítségét várja a Magyar Vörös Kereszt. Közleményük szerint most ismét nagy szükség van az egészségügyben a vérellátás pótlására, amelyhez bárki hozzájárulhat a szervezett véradások keretében, Nógrád vármegye több helyszínén is. Holnap Bátony terenyén az Adi Művelődési Házban 13 és 17 óra között, szerdán pedig Balassagyarmaton két helyen is várják az önkénteseket. Balassagyarmaton a polgármesteri hivatalban 12:30 és délután 14:30 között, míg a bölcsödében délután 16:30 és 17:30 között dolgoznak a Vörös Kereszt munkatársai. A szervezők kérik, hogy a véradásra érkezők személyigazolványt, tajkártyát és lakcímkártyát is vigyenek magukkal. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a véradás előtt fontos a megfelelő folyadékfogyasztás és az étkezés. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Feltételezett ukrán katonai drón roncsait találták meg Litvániában, közölte a Vilniuszi Országos Válságkezelő Központ vezetője, aki újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nem észlelték a drón belépését Litvánia légterébe, és azon nem találtak robbanószert. A lezuhant pilóta nélküli repülőeszközt Samane falu határában lelték fel 40 kilométerre a lett határtól és 55 kilométerre Fehér Oroszországtól. Kijev egyelőre nem reagált a megkeresésekre az ügyben.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgó-Tarjánban az Ötvözet gyár úton várható sebességellenőrzés. Vigyázzon mindenki magára.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése miatt idén nyáron 10 000-es nagyságrendben jelenhet meg új kereslet a napközis táborok piacán, ami érezhetően felgyorsítja a foglalásokat, mondta egy táborszervező internetes portál ügyvezetője. Tóth Béla szerint az államilag támogatott táborok megszűnésével egy átlagos napközis tábor jelenleg turnusonként 60 000 forintba kerül a piacon, ami óriási különbség a néhány száz forintos állami lehetőséghez képest. Ezt kell a szülőknek mérlegelniük, és erre a táboroztatóknak is oda kell figyelniük, mert a nagyobb kereslet miatt sok esetben új turnusokra, kapacitás bővítésre lehet szükség ahhoz, hogy el tudják látni az igényeket. A szlovákiai háztartások egyre nagyobb anyagi nyomás alatt élnek, a lakosság közel fele rosszabbnak értékeli jelenlegi életszínvonalát, mint egy évvel ezelőtt. Ez derül ki az NMS Market Research Szlovákia legfrissebb felméréséből, amelyet április elején készítettek több mint 1000 megkérdezett bevonásával. A válaszadók 47%-a úgy érzi, hogy romlott az élethelyzete tavalyhoz képest. Közülük 35% inkább rosszabbnak, 12% pedig egyértelműen rosszabbnak látja saját helyzetét. A pénzügyi nehézségek a mindennapokban is érezhetők. A szlovák lakosság 22%-a szerint a havi nettó jövedelem csak az alapvető kiadásokra, lakhatásra, élelmiszerre és energiára elegendő. További 8% azt mondta, még ezek fedezésére sem elég a bevételük. Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában. A Mountain Home légitámaszponton rendezett Gunfighter Skies légisóban résztvevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak. A bemutató szervezésében közreműködő Silver Wings of Idaho nevű vállalkozás képviselője megerősítette, hogy a pilóták biztonságban földet értek. A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél fújt az Idaho állam délnyugati részén működő támaszpont körzetében.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton várható sebességellenőrzés. Vigyázzon mindenki magára!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. május 19-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Rosta Zoltán, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselője szerint felmerül a gyanú, hogy a város által támogatott civil szervezetek között három olyan is van, amelyek további finanszírozása aggályos lehet, közölte a várost vezető grémium ülésén. Rosta bejelentette, tételesen nézte át a legutóbb megítélt 2025. évi civil támogatások felhasználását, amelyben a Harmónia kórus szabálytalanul 2024-es számlákat is csatolt. A Váci NKSE 30 millió forintot kapott, aminek egy részét a támogatási szerződés megkötése előtt dátumozott számlákkal számolta el. A sportegyesület esetében Rosta szerint az is figyelemre méltó, hogy több mint 15 milliót költöttek a Porsche Hungária részére autóleasing díjbiztosítására. A képviselő úgy vélte, a támogatások esetében nem elsődleges szándék, hogy bármelyik civil szervezetnél az autók leasing díjára költsék el a közpénzt. Hozzátette, az ő szándéka az, hogy a váci sportolás legyen támogatott, ne a sportegyesület autója. Rosta Zoltánt, a Váci önkormányzat Mi Hazánkos képviselőjét hallják.
4: Úgy gondolom, hogy amikor ezekről a támogatásokról döntöttünk, akkor nem feltétlenül az volt az elsődleges szándék, hogy bármelyik sportegyesület, vagy bármelyik támogatott részére, mondjuk a Porsche Hungáriától leasingelt, vagy vásárolt autók leasingdíjait, vagy bérre, vagy részleteit kívánja az önkormányzat finanszírozni, hanem olyan tevékenységet kívántunk finanszírozni, legalábbis én, amikor igen nyomtam, akkor ez volt a szándékom, ami ezeknek a szervezeteknek a tényleges olyan jellegű működését szolgálja, ami elsősorban a váci sport közvetlen céljaira vonatkozik, utánpótlás, fejlesztés, stb. Tehát azért, mert a vezetők ilyen-olyan autókkal közlekednek, nem gondolom, hogy ezt nekünk támogatni kellene, de ez csak az én véleményem.
1: Semmit sem kell csinálni a természettel, amit eddig mégis csinált, azt később megbánta, fogalmazott dr. Gyulai Iván ökológus a kismarosi Dunakanyar kisközösség összejövetelén. A szakértő szerint számára is hihetetlen, hogy az ökológia valóban működő szisztéma, amelyben a növényvédelmet maga a természet biztosítja. Előadásában hangsúlyozta, az ember feladata a kertben az, hogy a talaj, a hőmérséklet és a nedvesség adottságainak figyelembevételével válassza ki a megfelelő növényfajtákat, amelyet a biodiverzitás elve szerint alakítson. Ekkor a növények önvédelmi reakciót indítanak. A rossz választás eredménye, hogy stresszelni fognak a növények, megbetegednek és elhalnak, ezért lényeges a biodiverzitás megteremtése és fenntartása. Dr. Gyulai Iván ökológust hallják.
5: Hát miért betegszik meg a fa, mert stresszel? Tehát, hogyha túl melege van, túl kevés csapadékot kap, ugye nyilván nem érzi jól magát, hogy mi sem, akkor elkezdünk stresszelni, akkor elkezdünk beteget. Tehát ez tulajdonképpen ez a mi felelősségünk, illetve hát ha már egyszer ugye tönkretettük a talajt évtizedeken, évszázadokon keresztül, akkor valamit végre tenni kéne a talaj javítás érdekében is. Ugye a védelemnek, és ez megint csak rajtam múl, kétféle választási lehetősége van. Vagy társítom a növényeket, és megpróbálom kihasználni az abban rejlő lehetőségeket, vagy a káosz.
1: 3,5 millió forintot csoportosított át Kismaros önkormányzata a költségvetésen belül egy külterületi útépítési pályázat elnyert támogatásának visszafizetési kötelezettsége miatt. A polgármester nem adott tájékoztatást a képviselőtestületnek erről, ami magáért beszél, hangzott el a májusi ülésen. Többen is hangsúlyozták, hogy nem értik, miért nem kaptak információt előzőleg a témáról, amit csak nyomozás során sikerült kideríteni. A polgármester úgy reagált, a pályázat közbeszerzése során 3,5 millió forinttal kevesebbet kellett elkölteni, vagyis fel nem használt pénz visszafizetése történt meg. Neubauer Rudolf azt mondta, egyszerűen takarékosan végezték a pályázati munkát, az alapvető szabály szerint pedig az így megmaradt összeget vissza kell fizetni, nem használható fel más célra. Neubauer Rudolfot, Kismaros polgármesterét hallják.
6: Ez azt jelenti, hogy a pályázathoz több előleget kaptunk, mint amennyit a közbeszerzés eredményeképpen elköltöttünk. Tehát egyszerűen takarékosan végeztük a pályázati munkát, és ez egy alapvető szabály minden pályázat. Hogyha kevesebb pénzből valósítjuk meg, akkor a maradékot vissza kell fizetni. Tehát ez nem marad itt nálunk szabadon felhasználható forrásként. Éppen ezért nem terveztünk rá semmilyen egyéb költséget, és ezért volt az, hogy a technikai átvezetést követően egyéb forrásoktól nem lett a pénz elvonva. De ezt egyébként eleve leszögezte a gazdasági vezető úr. Tehát az, hogy most 3,5 millió forintot visszafizetünk, az nem azt jelenti, hogy valamit elrontottunk, és most ennyivel megrövidítettük a falut, hanem azt jelenti, hogy olcsóbb lett a pályázat megvalósítása, mint amennyi pénzt kaptunk rá, és ezt a többlet pénzt, mivel nem használtuk fel a pályázat keretén belül, egy idő után visszakérte a kincstár. És ez lehet egyébként, hogy már egy 1,5-2 évvel ezelőtti döntés, de most kérte a magyar kincstár. Tehát ez a pénz, ez eddig itt volt.
1: Önkéntes véradók segítségét várja a Magyar Vörös Kereszt. Közleményük szerint most ismét nagy szükség van az egészségügyben a vérellátás pótlására, amelyhez bárki hozzájárulhat a szervezett véradások keretében, Nógrád vármegye több helyszínén is. Holnap Bátony terenyén az Adi Művelődési Házban 13 és 17 óra között, szerdán pedig Balassagyarmaton két helyen is várják az önkénteseket. Balassagyarmaton a polgármesteri hivatalban 12:30 és délután 14:30 között, míg a Bölcsödében délután 16:30 és 17:30 között dolgoznak a Vörös Kereszt munkatársai. A szervezők kérik, hogy a véradásra érkezők személyigazolványt, tajkártyát és lakcímkártyát is vigyenek magukkal. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a véradás előtt fontos a megfelelő folyadékfogyasztás és az étkezés. Átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatósága több járásban. A tájékoztatás szerint az adóellenőrök ma a Pásztói járásban, szerdán a Salgó-Tarjáni járásban, csütörtökön a Balassagyarmati járásban, pénteken pedig a Bátony-Terenyei járásban végeznek ellenőrzéseket. Elsősorban az élelmiszerboltokat kontrollálják a revizorok. Az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják majd az élelmiszerüzletekben. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, továbbá összevetik a tényleges készpénzkészletet a bizonylatokkal igazolt összegekkel is. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy az üzletek megfelelő áfakulcsot alkalmaznak-e. Az NB1B és férfi kézilabda bajnokságban szereplő Salgó-Tarján csapata legutóbb döntetlent játszott a PTE Peac ellen, így nem tudott előrébb lépni a bajnoki táblázatban. A 16 csapatos küzdelemben most a 13. helyen állnak, következő ellenfelük a Veszprémi kézilabda Kft. Gárdája lesz.
2: Közlekedés.
1: Éjszaka Salgó-Tarjánban az Ötvözet gyár úton várható sebességellenőrzés. Vigyázzon mindenki magára!
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatállyal rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangulag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Hatalmas öröm és felszabadulás tapasztalható az április 12-i választás után Tölgyesi Péter szerint Magyarországon, aki szerint ilyen nagyon rég nem volt a magyar történelemben. Tölgyesi szerint jelenleg 1,2, illetve 1,5 millió szavazója van a Fidesznek, és csupán 1 millió szavazónál Isten király Orbán Viktor. Ezzel sokáig el lehet hajózni, de a késői MDF és az MSZP-re utalva az elemző úgy gondolja, hogy ennek túl sok értelme nincs. Szerinte összecsuklott az Orbán mítosz, és Tölgyesi szerint látszott, hogy az átadás átvételnél a korábbi miniszterek mennyire kisgyerekként vergődnek, miközben Magyar Péter alázta őket. Elfogta Budapesten egy jordániai származású férfit, aki a gyanú szerint hitelkártya csalásokkal óriási összegekkel húzta le a színészt Johnny Deppet. Mint kiderült, a jordániai férfi 2024. januárja és 2025. decembere között 220 millió forintnyi dollárért költött különféle weboldalakon a színész adatait használva. A nyomozók a vásárlásokhoz használt IP címek és e-mailek alapján kiderítették, hogy a tettes Magyarországról követte el a csalásokat. Találtak egy magyar telefonszámot is, amelyen keresztül végül eljutottak abba az angyalföldi albérletbe, ahol a 27 éves jordániai származású férfi lakott.
1: Közlekedés.
2: Északa Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton várható sebességellenőrzés. Vigyázzon mindenki magára!
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 20-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
2: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter 2 hete más sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamástól. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választáskampányban Ruszin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már 2/3 kormányt alakított, Ruszin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a tokaleszívás és a vélemény szabadságára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rákcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki, de kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az andokvírus sem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Rúzsa Magdi cége tavaly 504 millió forintos bevételt könyvelt el. A céges beszámolót a 24.hu szemlézte. Rúzsa cége továbbra is egy főt foglalkoztat, bérköltségekre összesen 65 millió forintot költött, ami havonta bő 5 millió forintnak felel meg. 105 millió forintot osztalékként vett ki a társaságból.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter 2 hete más sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamástól. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választáskampányban Ruszin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már 2/3 kormányt alakított, Ruszin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a vélemény szabadság. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki, de kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az andokvírus sem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Rúzsa Magdi cége tavaly 504 millió forintos bevételt könyvelt el. A céges beszámolót a 24.hu szemlézte. Rúzsa cége továbbra is egy főt foglalkoztat, bérköltségekre összesen 65 millió forintot költött, ami havonta bő 5 millió forintnak felel meg. 105 millió forintot osztalékként vett ki a társaságból.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete más sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamástól. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választáskampányban Ruszin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Ruszin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a tokaleszívás és a véleményszabadság. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt, vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki, de kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az andokvírus sem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Rúzsa Magdi cége tavaly 504 millió forintos bevételt könyvelt el. A céges beszámolót a 24.hu szemlézte. Rúzsa cége továbbra is egy főt foglalkoztat, bérköltségekre összesen 65 millió forintot költött, ami havonta bő 5 millió forintnak felel meg. 105 millió forintot osztalékként vett ki a társaságból.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.